Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiuslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
0: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
1: Miért?
0: Miért ne?

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Dziubre do kraja.
1: Bogzenet a Rádióból. SMR.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Szabadon

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem ad.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
5: És...
8: SMR.

0: a régi idős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Négy követelést fogalmaztak meg a szerb állammal és az illetékes minisztériummal szemben a vajdasági gazdaszervezetek. Szerintük a mezőgazdasági termelők helyzete, az alacsony felvásárlási árak, a több éve tartó asszály és a növekvő költségek miatt tarthatatlanná vált. A gazdák egyebek mellett a mezőgazdasági termékek piacán található monopóliumok felszámolását, a támogatások második részének szeptemberi kifizetését, valamint a gázolaj utáni visszatérítés literenként legalább 50 dinárra történő visszaállítását követelik. A gazdaszervezetek közölték, ha nem kapnak érdemi választ a követeléseikre, nagyszabású tiltakozást szerveznek. Szerbia energiaellátása jelenleg stabil, de egyre több kockázattal kell számolni. Az alacsony dunai vízállás, az olaj- és gázárak emelkedése, valamint az európai energiapiac problémái nehezítik az ellátást. Különösen fontos a NIS pancsovai finomítójának jövője, mert teljes leállása esetén Szerbia nem tudná egyszerűen importtal pótolni az összes üzemanyagot. A következő napokban több szerbiai folyón is kritikus szintre csökkenhet a vízállás. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Kolubarán, a Jadár, Toplica és Vlasina folyón, valamint vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Kolubarán, a Jadár, Toplica és Vlasina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már

0: lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén, minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül. Ami pedig az időjárást illeti, ma is folytatódik a meleg, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső is.
1: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek.
3: Egy óra múlva is.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
1: Reklám következik.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
7: Reklámot hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
2: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en
5: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Brasnyó Zoltán vagyok. Mozgalmas politikai őszelé nézünk, választások közelednek, közben a vajdasági magyar politikában is új kérdések és viták kerültek napirendre. Közösségi összefogásról, politikai irányokról, a választási készülődésről és az előttünk álló időszak legfontosabb kihívásairól beszélgettünk dr. Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. Jó reggelt, elnök úr!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
6: Kezdjük egy kevésbé politikai kérdés.

0: kérdéssel, ugye hétvégén rendezik meg Szabadkán a félmaratont, ennek elindításában annak idején ön is komoly szerepet vállalt. Ott lesz a rajtnál?
1: Úgy döntöttem, hogy igen, egy alkalommal futottam le összesen, de most úgy gondoltam, hogy lokálpatriotizmusból, meg azért, mert mostanában hétvégente legalább egy fél maratont szoktam futni edzésből, úgyhogy ha már futok így is, úgy is aznap, akkor kapok egy érmet is érte. Meg hát sikerült az, amit most már lassan 10 évvel ezelőtt célul tűztünk ki, ez pedig az, hogy az országnak az egyik legszebb, legfelkapottabb, leglátogatottabb utcai futóversenyét szervezzük meg itt Szabadkán. Egy olyan versenyt, amely az országnak a legszebb pályáján halad, ugyanis a gyönyörű szecessziós épületek mellett halad el az útvonal, nagyon jó szokott lenni a hangulat, és úgy láttam, hogy most is 1581-en neveztek, meg van még helyszíni nevezési lehetőség szombaton délután este felé, illetve vasárnap reggel is. Azt gondolom, hogy rekord közelű lesz a résztvevőknek a száma is, jó idő is lesz, és ugye félmaratonnak hívják, meg hát van egy félmaratoni táv, de van 10 meg 5 kilométeres verseny is, úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, aki ezen gondolkodik, hogy még nevezzen ott a helyszínen, és ami szintén egy fontos szempont, lesznek gyermekfutamok is, tehát az egészen picik is részt vehetnek ebben ezen az eseményen.
0: Gondolta volna annak idején, hogy ilyen komoly hagyománnyal növi ki magát ez a félmaraton?
1: Reméltem, és mindent megtettünk ennek érdekében a csapattal, de hát sok mindentől függ az, hogy valamit fölkapnak-e az emberek, és valami siker lesz-e, vagy pedig kudarc marad. Az volt a cél, hogy a belgrádi után, mert a belgrádi azért más műfaj, más volumen, a szabadkai legyen a legnagyobb, legszebb, leglátogatottabb utcai futóverseny Szerbiában, és ez sikerült.
0: Túl vagyunk a Szent István napi ünnepségeken. A Szent István napi beszédében beszélt arról, azt mondta, hogy elsősorban magunkra is egymásra kell számítanunk. Mit jelent ez ma a vajdasági magyar közösség számára?
1: Az, hogy a vajdasági magyar közösség milyen politikai erőt és milyen közösségi mozgásteret fog képviselni, az attól függ, hogy milyen erős lesz a politikai érdekképviselete. Én tudom, hogy ezek ilyen nagyon politikusi mondatok, meg ilyen nagyon becsomagoltnak hatnak, úgyhogy ha lemeztelenítjük, vagy megpróbáljuk ezt egyszerűbben megfogalmazni, akkor az a lényeg, hogy ahány vajdasági magyar tartja azt fontosnak, hogy erős legyen a magyar politikai szervezet Belgrádban, Újvidéken, Vajdaság szerte, mindenhol, akkor a választások alkalmával magyar szervezetre kell szavazni. A vajdasági magyar közösség tagjainak a túlnyomó többsége az elmúlt 30 évben a Vajdasági Magyar Szövetséget tüntette ki bizalmával. Ebben a pillanatban nem tudhatjuk, hogy a szerbiai parlamenti választások esetében a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista, vagy pedig nem. Amennyiben a VMSZ-é lesz az egyetlen magyar lista, akkor nagyon egyszerű a helyzet, mert azok, akik fontosnak tartják azt, hogy legyenek Belgrádban olyan emberek, akik a magyar oktatásért, magyar művelődésért, a magyar önkormányzatok infrastrukturális projektumaiért, fejlesztési elképzelései megvalósításáért küzdjenek, akkor a VMSZ-re érdemes szavazni. Hát erről próbáltam én a Szent István napi beszédben szólni néhány mondatot, és természetesen partnerekre, szövetségesekre szükség van belföldről, külföldről, anyaországból, de ha mi nem jelentünk egy komoly erőt a saját közösségünk tagjai felhatalmazásának eredményeképpen, akkor azt kívülről nem lehet megtámogatni.
0: Mindenképpen beszélgetünk majd még az előttünk álló választásokról, és most egy picit ugorjunk vissza itt a Szent István napi beszédhez. Itt azt is hangsúlyozta, hogy a saját céljainkat nekünk kell meghatároznunk, és magunkért is meg kell küzdenünk. Ez gyakorlatilag egy új irányvonalnak tekinthető a VMS politikájában?
1: Nem gondolom, hogy új irányvonalnak tekinthető. Eddig is mi önmagunk határoztuk meg a céljainkat. Én arról beszéltem, azért beszéltem erről, mert nem sokan, de nagyon hangosan elkezdték azt terjeszteni, arról beszélni, hogy a VMS az elmúlt 16 évben a Fidesznek köszönhette a támogatottságát, a népszerűségét, azt, hogy parlamenti párt volt, azt, hogy tisztségviselői voltak. És én azért tartottam fontosnak, hogy ezt tisztába tegyük, mert ez nem így van. Egészen egyszerűen nem így volt. A Fidesszel nekünk stratégiai partnerségünk volt, a vajdasági magyar közösség, meg a határon túli magyar közösségek sokat köszönhetnek a magyar kormánynak az elmúlt 16 évben. Remélem, hogy az új kormánynak is majd hasonló eredményei lesznek a nemzetpolitikában, vagy magyarság politikában, de azért, hogyha mi nem határoztuk volna meg önállóan a céljainkat, és nem tudtunk volna itthon ehhez támogatókat biztosítani a vajdasági magyar közösség tagjainak a képében, és itt több tízezer vajdasági magyarról beszélünk, akik folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetségre szavaztak, ez egy-egy választás alkalmával általában 60 és 70 ezer között volt, akkor kívülről nem lett volna mit támogatni. Hát a gazdaságfejlesztési stratégia, mi elképzelésünk volt, aztán támogatókat szereztünk hozzá, az infrastruktúrális beruházások, akár itt Szabadkán a Majsai úti körforgalomnak a felújítása, ami most ezekben a hetekben érthető módon nem egy népszerű projektum, mert az embereknek az életét nagyon-nagyon jelentős mértékben megkeseríti, de ez olyan, mint az otthoni meszelés. Amikor meszelünk, akkor ott nem éppen a legnagyobb kényelemben élünk, de amikor vége van, akkor örülünk annak, hogy szebb lett és jobb lett, és funkcionálisabb lett. Hát így lesz a Majsai úti körforgalomnak az esetével is néhány hónap múlva, vagy utólag örülni fogunk annak, hogy ebbe belevágtunk, és sikerült megvalósítani. De Vajdaság számos településén lehet még ilyen beruházásokat említeni. Ezeket mi nem azért újítottuk föl, mert valaki kívülről azt mondta, vagy Belgrádból azt mondta, hogy hát akkor újítsátok már föl a például az emlékkutat Palicson, ami most a legújabb megvalósított projektum, hanem ezt mi kitaláltuk, az emberekkel beszélgetve megfogalmaztuk célként, pénzt szereztünk hozzá, ez a másik, amit szoktak mondani, hogy miért dicsekszünk, nem a mi pénzünk, hanem az adófizetőké. Igen, de az adófizetők pénze máshova is kerülhetett volna, és azért kell a magyar pártnak erősnek lennie, hogy ezek az adófizetői dinárok, ezek a magyarok által lakott települések projektumaira kerüljenek elköltésre, és ne valahol máshol. Úgyhogy nem nevezném ezt új irányvonalnak.
0: A vajdasági magyar újrakezdésről beszéljünk, ugye ők arra szólították fel a VMS-t, hogy kúlán álljanak az egyetemista lista mellé, és ezt az ön által is emlegetett nemzeti minimummal indokolták egy közleményben. Mit válaszol erre a felvetésre?
1: Hát én erre válaszoltam már néhány nappal ezelőtt egy másik stúdióban, vagy egy podcastben egészen konkrétan. A Vajdasági Magyar Szövetség mindig is a gerinces karakán embereknek a sokassága volt, nem pedig a politikai prostituáltaknak a gyülekezete. Én nem gondolom azt, hogy az egészséges lenne, és az normális lenne, hogyha egy meccs közben, ami folyamatban van, a játékosok egy része levetné a mezét, és fölhúzna egy másik mezt, és átállna a másik oldalhoz. Úgyhogy mi önállóan szoktunk részt venni a választásokon, Kúlán a Szerb Haladó Párttal, kivételesen Kúlán a Szerb Haladó Párttal közös listán indultunk az önkormányzati választásokon, annak érdekében, hogy a kulai magyar közösségnek legyenek képviselői, lett is két képviselője, és hát mi, ahogy az előző mandátumban, úgy ebben a mandátumban is kizárólag a kúlai magyar közösség érdekeit fogjuk képviselni. Én értem azt, hogy megpróbálnak Kúlából egy országos ügyet csinálni. A kúlai választások a kúlai önkormányzatról és a kúlai lakosokról szóltak, szólnak és fognak szólni a jövőben is. Úgyhogy az a válasz, hogy ahogy indultunk, úgy csináljuk végig ezt a mandátumot.
0: Egyébként, ami az újrakezdést illeti, van bármiféle kommunikáció köztük is a VMS között, ilyen közleményeken és mondjuk a kommenteken túl?
1: Ők lőnek bennünket napi szinten, mi nem szoktunk visszalőni, mi béke jobbot nyújtunk, és továbbra is azt tudom mondani, hogy minden vajdasági magyar szervezet vezetőivel, képviselőivel szeretnék egy asztalhoz ülni, megnézni, hogy mik azok a pontok, azok a kérdések, azok a témák, amelyekben esetleg egyetértésre tudunk jutni. Arra, hogy más politikai szervezetek önmagukat hogyan definiálják, és mit tesznek, ez az ő dolguk, ebben mi nem szólhatunk bele, és nem is szeretnénk.
0: Most már gyakorlatilag biztos, hogy októberben előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Itt korábban többször is mondta, hogy a VMS nem érné váratlanul egy választás. Ugye erről beszéltünk itt az év korábbi beszélgetései során, interjúi során. Készen állnak a kampányra?
1: Augusztus 3-án ülésezett legutóbb a Vajdaság Magyar Szövetség elnöksége és tanácsa, akkor elindítottuk a választási felkészülést. Ma egy újabb ülése lesz a Vajdaság Magyar Szövetség tanácsának, ahol már formalizálunk is bizonyos döntéseket. Határidőt fognak kapni a Vajdasági Magyar Szövetség községi, körzeti és városi szervezetei a jelöltállítás vonatkozásában, tehát én azt gondolom, hogy a jövő hét folyamán már jelöltlistával fogunk rendelkezni, szlogennel és minden mással, amivel egy választási kampány jár, programmal, rendezvények sokasságának a tervével, és amikor elindul a megmérettetés, amikor erdődül a startpisztoly, akkor arra fogjuk kérni a Vajdasági Magyar Közösség tagjait, hogy aláírásukkal támogassák a Vajdasági Magyar Szövetség indulását a választásokon, aztán átadjuk a jelölt listánkat, és onnantól kezdve a terepen leszünk az emberek között, ami nem lesz egy nagy újdonság, mert folyamatosan terepen voltunk az emberek között, de hát azért el kell különíteni a kampányt a békeidőszakoktól, most egy kampányidőszak fog következni. Egy olyan szempontból szokatlan helyzet, hogy csak országos választások lesznek, ugye általában össze szokták vonni vagy a tartományival, vagy az önkormányzatival, vagy mindkettővel, most csak országos parlamenti választások lesznek. Rengeteg kérdésben nagyon fontos az, hogy a magyar pártnak legyenek képviselői országos szinten is, hiszen Szerbia esetében sok minden a központban dől el, Belgrádban dől el, de ennek a választásnak egyéb más tétje is van, az a tétje, hogy most bebizonyosodjon az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mögött áll-e a Vajdasági Magyar Közösség, támogatja-e a Vajdasági Magyar Közösség, vagy pedig nem. Én biztos vagyok abban, hogy be fog az bizonyosodni, ki fog az derülni, hogy Vajdasági Magyar Közösség tagjainak 10 000-ei továbbra is a VMS-ben bíznak. Ennek érdekében napi szinten kell nagyon-nagyon keményen dolgozni, ahogy próbáltunk az elmúlt hónapokban, években is.
0: Tehát akkor hamarosan kiderül majd a kampányprogram is.
1: Igen.
0: De melyek ezek itt mondjuk a legfontosabb ügyekről esetleg egy kis ilyen rövid betekintést kaphatnánk, ugye melyek lesznek itt a kampány során a legfontosabb?
1: Hát nagy meglepetéseket nem tudok okozni, mert azért átlagosan 2 évente választások megtartására kerül sor. Mi nagyon
0: megszoktuk.
1: Igen. Megszoktuk, és rendszerben gondolkodunk. Mi úgy szoktuk ezt a dolgot elrendezni, hogy elővesszük az előző programunkat, megnézzük, hogy mi az, ami megvalósult. Ami megvalósult, az átkerül a megvalósított eredmények, nem is tudom, táblázatba,
0: folderbe.
1: Vagy folderba, így van. Ami meg nem valósult még meg, az meg a programnak a része, illetve az emberekkel gondolkodva közösen új ötletek is föl szoktak merülni, hát ezek kerülnek a programba. Nem valamiféle elvont, nem tudom, tanulmányszerű dokumentumra kell számítani, nagyon gyakorlatias vállalási listára, hogy mi az, amit mi szeretnénk a következő. Hát mindig 4 évre tervezünk, aztán meglátjuk, hogy meddig tart a mandátum, de hát a következő 4 évben mi az, amit mi meg szeretnénk valósítani az élet különböző területein.
0: Zajlik a politikai élet Magyarországon is, ugye itt az elmúlt hónapokban új helyzet is kialakult magyar-szerb, illetve a vajdasági magyar politikai kapcsolatrendszerben is. Jelenleg elnök úr hogyan értékeli a VMS mozgásterét Budapest és Belgrád között ebben a viszonylatban?
1: Én fontosnak tartom azt, és itt nem szeretnék belemenni a magyarországi politikai történéseknek az értékelésébe, mert ezt majd a magyarországi politikai élet szereplői egymással lerendezik, de azt fontosnak tartom elmondani, hogy az új köztársasági elnök megválasztására, arra a parlamenti ülésre, amelyen megválasztásra került Magyarország új köztársasági elnöke, csak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács kapott meghívást. És itt szeretnék tisztázni egy dolgot, mert láttam, hogy volt értetlenkedés a közösségi médiában, és szeretném Juhász Bálintot megvédeni. Juhász Bálint részt vett ezen a parlamenti ülésen Budapesten, ahogy ő maga ezt közölte eléggé közérthető módon, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben az én kérésemre vett részt ezen a parlamenti ülésen. Ezt azért mondom, mert voltak, akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt pártszínekben vett részt. Hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Személy szerint én kaptam meghívást, én nem tudtam ott lenni, Juhász Bálintot delegáltam erre az ülésre, és fontosnak tartom azt, hogy továbbra is, ahogy az elmúlt évtizedekben is, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség meghívást kap egy magyarországi politikai eseményre, akkor ott képviselteti magát, a Magyar Nemzeti Tanács is meghívást kapott, ott pedig Hudyik Richárd képviselte Fremond Árpádot, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsot. Itt járt Vitézi Dávid közlekedésügyi miniszter is, nagyon jókat mondott a Szeged-Szabadka, illetve a Budapest-Belgrád vasútvonal vonatkozásában is. Gyakorlati dolgokat a Szeged-Szabadka vasútvonal esetében járatbővítésre lehet számítani a legközelebbi időben, a Belgrád-Budapest esetében pedig úgy néz ki, hogy aránylag rövid időn belül, tehát itt reményeim szerint az ősz folyamán elindulhat a közlekedés egészen Budapestig.
0: Egyébként Vitézi Dáviddal sikerült beszélni, ezt személyesen kommunikáltak erről, hogy mi várható a következőkben?
1: Nem beszéltünk személyesen, ez egy miniszterek közötti találkozó volt itt Szabadkán, annak egy komoly szimbolikája volt, hogy Szabadkán került sor erre a találkozóra, de a két miniszternek a tárgyalása volt, Lálit Urbán Emese államtitkárasszony vett részt ezen a találkozón, vajdasági magyar színekben, ha szabad így fogalmazni.
0: Közben közelednek a nemzeti tanácsi választások is. Itt milyen eredményt vár az MNT választáson, és mennyire lesz más ez a kampány most, hogyha ilyenkor még már lehet erre készülni?
1: A mi szempontunkból ugyanolyan lesz a kampány, mint bármikor, hiszen mi ugyanolyan kampányt folytattunk akkor is, amikor 5 lista vett részt a választásokon, meg akkor is, amikor kizárólag a Magyar Összefogás listája vett részt a választásokon, hiszen az, hogy mi mit teszünk a vajdasági magyar közösségért, milyen célokat fogalmazunk meg, milyen eredményeket érünk el, az nem attól függ, hogy nekünk van ellenfelünk egy-egy választáson, vagy pedig nincs. Mi ugyanúgy teljes odaadással küzdünk a közösség érdekeiért, akkor is, hogyha nincsen ellenfél. Tehát szokás azt mondani, hogy az ellenfél motiválja az embert, ez kétségtelenül így van, de hát az embernek önmagát is motiválnia kell, és elég motiváció kell, hogy legyen az, hogy a vajdasági magyar közösség tagjainak túlnyomó többsége bennünk bízik, nekünk hisz, és tőlünk várja a megoldást, úgyhogy ezért nincs különbség, akárhány lista is vesz részt a választásokon. Olyan szempontból más lesz a kampány a többiek szempontjából, hogy most mások is elindulnak, nagy valószínűség szerint, ami bennünket illet érint, azt fogjuk tenni, hogy elszámolunk az elmúlt 4 évről. Lesz egy program, és ahogy az elmúlt alkalmakkor is ez volt, nem kizárólag VMS-es politikusok lesznek a Magyar Összefogás listáján, hanem intézményvezetők, civilek, olyan emberek, akik a saját közösségükben, saját mikroközösségünkben, közösségükben jelentenek valamit, és hát valamikor az idei évben egy MNT választásra is számíthatunk, meg 23 másik nemzeti közösségnek a nemzeti tanácsi választására is majd.
0: Úgy gondolom, hogy mozgalmas ősszelén nézünk, és lesz miről beszélgetnünk a következő hónapokban is. Elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét hallották. Köszönjük.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Kedves hallgatóink, indulunk.
6: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
5: Micsoda?
6: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Gratulálom.
6: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
5: Szóval maga a fősumá.
6: Tudják, Kis János nagy buli.
5: Képzeljék el, így beszélt, hogy
7: a rádiódiszkó. Oké.
3: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: És a Mozaikban elsőként is a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai következnek így augusztus 25-ére vonatkozóan. 1 euró 117 dinár 37 para, 100 forintot középárfolyamban ma 32 dinár 34 paráért vásárolhatunk. 1 svájci frank 125 dinár 24 para, 1 angol font 137 dinár 21 para, és 1 amerikai dollár 100 dinár 69 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján. Egyébként ez az árfolyam megegyezik a Magyar Szó címlapján feltüntetettel. Egyébként tehát akkor a Magyar Szóban is megtalálják az árfolyamokat, és nézzük, mit még. Szociális gondviselés, fejlődő gazdaság. Az állami költségvetésből további 780 milliárd dinárt fordítanának nagy beruházásokra. Küzdelem a lángokkal továbbra is a Deliplati homokpusztán, némileg javult a helyzet. Lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnoknál. A pilótának megsérült a gerince, de életben van. Egy nemzet számára fontos múltjának ismerete megnyílt a 9. nemzetközi hungarológiai kongresszus. És Mesterségek utcája 4 évtizedes múltra tekint vissza a nagy sikerű rendezvény. Közvitán a hivatalos nyelv és írás használati stratégia. Azután az átláthatóbb egészségügyért fogadó órát tart a Nagykikindai Egészségház igazgatónője. Újabb tiltakozások jöhetnek. A gazdák 4 követelést fogalmaztak meg az állammal szemben. És több százezer határozat. Módosításokat javasoltak az épület legalizációs programra vonatkozó rendelkezésekbe. Tartósított emlékeink, avagy üvegben a nyár. Lánykérés a Városházánál, 25. Interetno Fesztivál képekben. Új műsorokkal újraindult a Kossuth Rádió. Mozarttól a Green Day-ig a 16. muzsikáló udvart tartották meg a hétvégén. Tolerancia 2026, a szklerózis multiplexben szenvedő személyeket tömörítő egyesületek képviselői találkoztak. Természetesen sport is van a Magyar Szóban, és még néhány képes beszámoló információ. A Panoráma oldalon pedig arról is olvashatunk, hogy 117. születésnapját ünnepelte a világ legidősebb asszonya. Na de nézzük a mellékletet. Kedv van, így magvető. Hát szomorú látvány a címlapon, kiszáradt folyóval találkozhatunk. És akkor ez történik a tűzforróvá vált talajban, a gazdák sokszor maguk tetézik a bajt. Oda a gazda megélhetése, a káposztatermelők is aggódnak, megéri a szántóföldi növénytermesztés Szerbiában. Míg a másik cikkben a gazdák fellélegezhetnek, jelenleg 50 dinár felett a napraforgó felvásárlási ára. Kiszárad az ország, már a világ sajtó is a vízválságról ír. Az idei osztály bekerült a történelem bekerül a történelem könyvekbe, mondják a németek, és elfogyott a takarmány. Történelmi mélyponton a kapás növények hozama, Hollandia tovább szigorít az élő állat kiszállításon, drágább lesz a malac. És akkor néhány traktorgyártási információ. Egyre több a kullancscsípés, már kórházba is kerülnek miatta. Bajban a spanyol gazdák, tehát ez Spanyolországra vonatkozik. És füge szezon egyik kedvencem, melyből lekvár is készíthető, de szívem szerint én nyersen fogyasztanám. Most is akár ebben a pillanatban. Tehát akkor ma is kellemes időben lesz részünk, tegyenek egy kis rekreációs sétát, lapárusukig vásárolják meg kedvenc napilapjukat, de ha ügyesek voltak, akkor előfizettek, és a postás már házhoz is vitte. Lapozgassák, és közben hallgassanak minket.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden augusztus 25-én. 88 esztendős korában meghalt Víg Katica, szabadkai lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 73 éves korában elhunyt Blazsenka Györgyevics, Szabadka, Pacséri úti lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 76 esztendős korában meghalt Jószó Bássics, szabadkai lakos. Temetésem a 12 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető halottas házából. 70 éves korában elhunyt Iván Cvijin, Szabadka, Ante Párcsetegy utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Palicsi temetőben. 83 esztendős korában meghalt Gere Géza Pál, Dusanovo, Petár Drápsin utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Csantavéri nagy temetőben. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. 4 követelést fogalmaztak meg a szerb állammal és az illetékes minisztériummal szemben a vajdasági gazdaszervezetek. Szerintük a mezőgazdasági termelők helyzete, az alacsony felvásárlási árak, a több éve tartó asszály és a növekvő költségek miatt tarthatatlanná vált. A gazdák egyebek mellett a mezőgazdasági termékek piacán található monopóliumok felszámolását, a támogatások második részének szeptemberi kifizetését, valamint a gázolaj utáni visszatérítés literenként legalább 50 dinárra történő visszaállítását követelik. A gazdaszervezetek közölték, ha nem kapnak érdemi választ a követeléseikre, nagyszabású tiltakozást szerveznek. Szerbia energiaellátása jelenleg stabil, de egyre több kockázattal kell számolni. Az alacsony dunai vízállás, az olaj- és gázárak emelkedése, valamint az európai energiapiac problémái nehezítik az ellátást. Különösen fontos a NISZ pancsovai finomítójának jövője, mert teljes leállása esetén Szerbia nem tudná egyszerűen importtal pótolni az összes üzemanyagot. A következő napokban több szerbiai folyón is kritikus szintre csökkenhet a vízállás. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Kolubarán, a Jedár, Toplica és Vlasina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén, minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt forken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén, minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen

0: Iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Mozaik második órájába léptünk, és már is stúdió vendéget köszönthetek. 140 éves a Szabadkai Vöröskereszt, így vendégem Varumi Odrág, a Szabadkai Vöröskereszt szakmunkatársa, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen programokat szerveztek eddig, és milyen események várhatók még a nyár folyamán. Köszöntelek.
4: Jó napot kívánok, szia.
3: Hát mennyire volt tele eddig a nyár szociális munkával és programokkal?
4: Hát ugye nyári hónapokon keresztül szünetel a népkonyha, és abból a szempontból, mikor még a június utolsó napokon kiosszuk az élelmiszercsomagokat, akkor a népkonyha leáll, a főzés leáll, és abból a szempontból egy picit bírunk is tudunk pihenni. De mindenféleképpen mink szoktuk körbejárni azokat a családokat. Tudjuk nagyon jó, hogy nagy családosok, merre vannak idősebb polgárok, hol laknak egyedülálló szülők is. Szoktunk nyári időszakon keresztül is adományoknak köszönhetően tudunk segíteni, és természetesen, hogy ezt a nyári időszakot is mindig kihasználjuk, hogy segítsünk a rászoruló polgároknak.
3: Mire volt a legnagyobb szükség, főleg ebben a nagy melegben, ugye az időseknél, ugye a nagycsaládosoknál?
4: Hát sajnos a szociális sérült csoportoknak mindig az alapdolgok a legjobb segíteni a ruházaton, élelmiszeren, tisztálkodási szereken keresztül, és ezt is szoktunk nyári időszakon keresztül tenni. Lassan záródik a nyár, szeptember 1-én megint indul a népkonyha program, és természetesen, hogy a téli időszak ugye sokkal nehezebb, nincsen annyi munka, nem tudnak az emberek napszámba elmenni valahova dolgozni, és készülöttünk erre az időszakra.
3: Milyen események vannak még hátra ebben a röpke nyári időszakban, vagy mik az éppen aktuális programok?
4: Hát ugye a legnagyobb program, ami a Szabadkai Vöröskeresztben van, az a népkonyha program. Komplikáltabb, legnagyobb, 1200 használónk van, 1200 ételadagot készítünk napról napra, több mint 30 helyi közösség bele van vetve be a programba. Próbáltuk az összfelszerelést átnézni, a kocsikat, mindent, hogy szeptember 1-én mikor hozzáfogunk a főzésnek, ne legyen semmi meglepő, még
3: akadálya, kihívás, miatt nem tudtam dolgozni.
4: Persze, kihívások vannak napról napra, de legyen mindig, szerintem szeretem nem csak a B-tervet, hanem a C-tervet is, hogy meg legyen felelősség, nagy felelősség, hogy 1200 embernek pontos időbe napról napra tudjuk hozzájuk juttatni a főtételadagokat. Természetesen, hogy nem csak a népkonyha program, hanem a tanszerek gyűjtése is folyamatban van még mindig. Akkor azt mondom, hogy tanszerek, akkor a népkonyhás gyerekekre gondolok. Több mint 200-250 gyerek neve szerepel a népkonyha listákon, és azokból abból 250 gyerekből 100 gyerek biztos iskolás. És ezeknek a gyerekeknek már 5-6 éve visszamenőleg szoktuk meg ajándékozni őket, segíteni a szülőket ugye tanszercsomagokkal.
3: Hogyan néz ki ez a gyűjtés egyébként? Ez most folyamatban van?
4: Gyűjtés most folyamatban van, ugye a városi könyvtárakban kijelölt helyeken lehet mindig, mikor szóval ugye a szülők most vásárolják a tanszereket is. Nagyon, nagyon szép dolog lenne, hogyha mindenki tudna egy füzetet, akár egy tollat, vonalzót, bármit berakni abba a kijelölt dobozba. Négy helyen lehet adományozni, szóval négy legismertebb szabadkai könyvesbolt, és természetesen, hogy muszáj azt is megmondanom, hogy az ipari zónából is a 4-5 nagyobb cég csatlakozott az idén ehhez az akcióhoz, azoknak a nagyobb cégeknek a munkásai már összeszedték egy jó nagy mennyiség tanszereket, iskolatáskákat, mindent, ami fontos lenne egy
3: iskolakezdésnek,
4: egy kis iskolásnak.
3: Meddig tart egyébként ezt, tehát meddig tudunk csatlakozni ehhez az akcióhoz?
4: Mivel a Népkonyha program kezdődik szeptember 1-én, és mink azokat az embereket ugye a helyközösségekben körül tudjuk járni csak szeptember 1 után. 5-éig, maximum 10-éig fogunk még
3: venni
4: csomagokat, még kiszállítani ezeket is, és ugye még nézni mindegyik családba, hogy mi az, ami még hiányzik, hogy hozzá tudjunk rakni, hogy azok a gyerekek ne legyenek hiányba, mikor megkezdődik az iskola.
3: Említetted, hogy körülbelül 1200 felhasználótok van, viszont a Vöröskeresztben hányan dolgoztok, akik ehhez az 1200 emberhez el tudják juttatni akár napi szinten az ebédet, illetve a gyerekeknek a csomagot?
4: Az 1200 ember, vagyis az 1200 ember használó, az csak a Népkonyha programon van, különben mink, ahogy szoktuk statisztikát vezetni, meg számolgatni, több mint 3000 polgár megfordul egy éven keresztül a Szabadkai Vöröskeresztbe valami fajta segítségért. Mink pillanatnyilag 14-en vagyunk, szociális tevékenységeket heten csináljuk, és azt kell mondanom, hogy 33 önkéntesünk van helyközösségben, akik osszák napról napra az élelmet, a főtételadagokat vagy a csomagokat, és ezeknek az embereket nagyon nagyon büszkék vagyunk rájuk is, nagyon tiszteljük őket, mert nélkülük, szóval mindig szoktam mondani, hogy a Vöröskereszt adományok, adományzók is önkéntesek nélkül nem tudna működni.
3: Tehát nagyon fontos az önkéntesek szerepe a Szabadkai Vöröskereszt munkájában, de hogyan lehet csatlakozni, akár önkéntesként, vagy támogatóként a szervezethez?
4: Hogyha fiatal önkéntes valaki szeretne lenni és tanulni, ugye nálunk most volt egy kisebb nyári önkéntes iskola is, ami most zárodott be a napokba. Még szeretjük mondjuk buzdítani, meg megmozdítani egy picit a fiatalokat, hogy ne csak az internet, meg a telefon, meg a helyi kávézók legyenek a fontosak, hanem vannak humanitárius szervezetek, Vöröskereszt, vagy akár melyik más szervezet, amelyeken keresztül tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik körülöttünk vannak, és itt élnek, és tényleg rá vannak szorulva. Kell tudni, hogy bánni az ilyen szituációkkal, kell tudni átvenni, szortírozni azt az árut,
3: kell tudni
4: vezetni,
3: az emberekkel.
4: Kell tudni az emberekkel bánni, és pláne a szociális sérült csoportoknak kell tudni, hogy hozzáállni a problémákkal, hogy szembesíteni a problémával, ugye, és akkor ez a kis iskola, amit mink nyáron-nyárra szoktunk csinálni a Vöröskeresztbe, ugye ez most is mondom, lassan záródik. Több mint 30 fiatal volt. Remélem, hogyha bár egy a feléjük megmarad,
3: az is
4: akkor
3: jó.
4: Nagyon jó lesz. Nagyon nehéz önkéntes találni ebben a mai gyors világban. Kérni valakitől, vagy elvárni valakitől, hogy napi pár órát, vagy heti pár órát adományozzon, hogy
3: szabad idejéből
4: hogy valamit tegyen valakinek, akire tényleg erre szüksége van, az nagyon nehéz. Azok a fiatalok, ugye is mondom, az idősebb önkéntesek, 33-on vannak, és ők általában a Népkonyha programon keresztül
3: aktívak
4: napról napra, mínusz 10-be, plusz 40-be, és tényleg mély tisztelet mindegyik önkéntesek.
3: Az átlagpolgár hogyan tud segíteni a Vöröskereszt munkájában?
4: Hát az a valami, ami nekünk mindig is jól jön, ugye az a használt ruha, tartós élelmiszer, tisztasági
3: csomagok,
4: cikkek, amiből mink össze tudunk rakni valamit, hogy a adott esetben, mikor valaki bejön az utcáról, és kér segítséget, hogy mink tudjunk mindjárt reagálni. Minden munkanapon keresztül 7 órától reggel 2-ig délután a fasizmus áldozatainak tere 3-os szám alatt van nyitva van a kapu a Szabadkai Vöröskeresztnek is.
3: De gondolom, bárki, hogyha telefonál és rákérdez, hogy például erre szükség van-e, ezt bevihetem-e, akár telefonon is tudnak érdeklődni.
4: Normális dolog, telefon keresztül is tudnak érdeklődni, megkapják a megfelelő információkat, úgyhogy ami most mondjuk rá aktuális, ami egész éven keresztül különben is aktuális, de most is vár ránk szeptember 19-én 9-től 11-ig lesz egy nagyobb szabású ruhaosztási akció a Vöröskereszt épületben, úgyhogy esetleg ruházattal
3: addig is hozzájárulhatnak a munkához.
4: Persze.
3: Én köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk, és további kitartást, erőt, egészséget kívánok, és azt, hogy minél több önkéntes jelentkezzen, és maradjon a Vöröskeresztnél.
4: Igyekszünk, hogy így legyen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az előrejelzések szerint ma is meleg lesz, és az este folyamán már csapadékra is számíthatunk. A parlagfű pollen koncentrációja közepes és magas szinten van jelen, a csalánfélék, a kenderfélék pedig közepes tartományban alakulnak. Épp ezért foglalkozunk most az allergiával. Ugye az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás. A parlagfű pollen szórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. Balázs Zita riportja.
4: A hőség megtette a hatását, így a parlagfű virágzása is valamivel később kezdődött. Az allergiások azonban már érzik a kellemetlen tüneteket. Az elmúlt napok hűvös éjszakái kedveznek a gyomnövény fejlődésének. Surányi Márk.
5: Régen a tüdőszmám miatt fulladtam. Sipolt a tüdőm, nehezen kaptam levegőt, általában sűrűn injekció is volt a vége. Most ilyen helyzetben lekapogom annyi, hogy az orrom folyik, illetve tüsszögök.
6: És hogy tudod ezeket a napokat átvészelni, elviselni?
5: Sok zsebkendővel.
4: A tünetek enyhítésére célzott kezelést alkalmaznak. A gyógyszerészek tapasztalatai szerint egy átlagos allergia esetén a gyógyszertárban vény nélkül is elérhető készítmények, például a helyileg ható orszprék és szemcseppek, valamint az antihisztamin tartalmú tabletták általában elegendőek a panaszok hatékony kezelésére. Penk Jutka, gyógyszerész.
7: Az utóbbi időben az allergia szezon az már nem köthető csak a nyári hónapokra, hanem szinte az egész évben jelentkeznek az erre hajlamos pácienseknél az allergiás tünetek. Most fokozódik az allergia szezon, ugyanis elindult a parlag fűszezon, illetve a fűféléknek a virágzása az folytatódik, és ebben a szárazságban ez még jobban érezhető. Tehát keresik az emberek, tehát mindenkinek megvan már az adott gyógyszer, ami legjobban bevált, de vannak sajnos új páciensek is.
4: Az allergia tünetei könnyen összetéveszthetőek a megfázás panaszaival, azonban az orvosok szerint néhány jel alapján jól megkülönböztethető a kettő. Még megfázáskor a láz, az izomfájdalom és a levertség is gyakran jelentkezik, addig az allergiára elsősorban a viszketés, az orrfolyás és a köhögés jellemző. Dr. Pajor Margit, általános szakorvos.
8: A szem és az orrnyálka hártyája, szájnyálka hártyája, szájpadlásnyálka hártyája az, ami elsősorban lereagálja ezt a pollent. Könnyezés, szemviszketés, szempirosság jelentkezik, orrfolyás, vizes orrfolyás, tüsszögés, tehát irritálja ez a nyálkahártya duzzanat, tüsszögés, köhícselés és a szájpadlásnak a viszketése. Ezek talán a legtipikusabb tünetek.
4: A parlagfű elleni védekezés nem egyszerű feladat. A szakemberek szerint a rendszeres gyomtalanítás az egyik legfontosabb teendő. Ugyanakkor kiemelik, hogy a növény gyökerestől érdemes eltávolítani, mivel puszta levágásával még erőteljesebben hajt ki. Az allergiásoknak emellett azt javasolják, hogy elsősorban éjszaka szellőztessenek, gyakran mossák ki az ágynemüket, a függönyöket és rendszeresen portalanítsák otthonukat.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Közlekedési információ következik. Teljes szélességében lezárták ugye a szabadkai Majsai hídat és a környező utcákat. Az illetékesek szerint a híd lábánál készülő körforgalom építésének második fázisa november 7-éig tart. A híd feljáróját a városközpont felől zárták le. Így a Jován Mikity utca és a Majsai út is legalább 2,5 hónapig Zsák utca marad lesz a munkálatok miatt, amelyeket megkerülni már nem lehet, ahogy azt az elmúlt hetekben sokan tették, tehát most már ez le van zárva, augusztus 24-én kezdetét vette a második fázis. Körültekintően közlekedjenek, és indulás előtt nézzenek utána, hogy merre vannak alternatív útvonalak, és merre tudják kerülni ezeket a lezárt részeket. A következő információm pedig az áramszolgáltató híre, ugyanis ma is több településen számíthatunk áramszünetre. Így Szabadkán a Svetozár Miletítja Prága, valamint az Andriás Tampár, a Stipe Grgics, a Trávnik utcákban 10 óra 15 percig nincs áram, míg a Zenica, Starina Novák, Dusan Krnajski, Porecs, Frányó Szudarevics, Verusity út, azután a Jován Pacs utcában, Vojislav Ilics, Kutuzov tábornok, Juraj Arnold, Gruzsa, Takovo, Priedor és Ilinden utcákban 13 óráig nincs áram. Szintén Szabadkán a Sztéria utcában a Plitvice, a Temes, a Vátroszláv Liszinszki utcákban 10.30-tól 12-ig nem lesz áram. Horgoson a Vasút utcában szünetel az áramszolgáltatás 12 óráig. Magyarkanizsán a Márton Mátyás és a Csépei Imre utcákban nem lesz áram 11 és 12 óra között. Szintén Magyarkanizsán a Táncsics Mihály utca egy része marad áram nélkül 13 és 14 óra között. A részletes információkat elolvashatják a panoner.tv.com-on.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Kigyulladt egy raktár az újvidéki ipari zónában ma reggel 6 után. Egy 23 éves férfi és egy 32 éves nő sérült meg a tűzben, erősítette meg a szerbiai RTV-nek a sürgősségi intézet szóvivője. Zorán Krúj elmondta, a robbanással járó tűzben a férfi és a nő könnyebb égési sérüléseket szenvedett. Mindkettőjüket stabil állapotban szállították a Vajdasági Egyetemre. Klinikai központba. Nem hivatalos információk szerint a tűz egy kézbesítéssel foglalkozó vállalat raktárában ütött ki. Javult a helyzet a Deliblati homokpusztán, de az erős kosava miatt továbbra is nagy a tűzveszély. A területen már nincs nyílt láng, ugyanakkor a talaj mélyén és a felszín alatt továbbra is vannak gócpontok, amelyek újra fellángolhatnak. A védekezésben több mint 500 ember vesz részt, köztük tűzoltók, erdészek és más szolgálatok munkatársai. A hatóságok szerint az időjárás továbbra sem kedvez, esőre nem lehet számítani. A hétvégére erős, óránként 50 kilométeresnél is nagyobb sebességű szelet jeleznek előre, ami ismét fellobbanthatja a tüzeket. A Stolovi-hegységben a tűzoltóknak sikerült megállítaniuk a lángok terjedését, a tüzet azonban még nem sikerült teljesen lokalizálni. A nehezen megközelíthető terepen helikopterek is részt vesznek az oltásban. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62.500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén, minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96.000 diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a három vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Az oktatási miniszter kiemelte, a nemzeti kisebbségek számára is biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz szükséges tankönyveket.
7: Sport.
8: A Partizán teljes vezetős nemzeti kisebbségek számára is biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz szükséges tankönyveket.
7: Sport.
8: A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Get

0: A Getafe elleni sorsdöntő visszavágót, a találkozót augusztus 27-én rendezik Belgrádban, az új klubvezetésről pedig szeptember végén dönthet a Partizán közgyűlése.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, folytatódik a meleg nyári időjárás, 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat némi eső is.
2: Csak a legfrissebbek!
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

A Mozaik újabb órájába léptünk, és ma a Lajosokat illik felköszönteni így augusztus 25-én. Szent Lajos, a francia katonák, a gomböntők és szobrászok védőszentjének ünnepe, 9. Lajos király halálának emlékére. Egyébként ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai szerző és karmester, 108 éve már, a West Side Story is neki köszönhető. És Kolumbusz Kristóf is ezen a napon született, 575 éve, röviden ennyit a mai nap eseményeiről. Kettős fronti hatásban van részünk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadtság és a dekoncentráltság. Felerősödnek a gyulladásos, illetve görcsös jellegű panaszok is. Az UV-sugárzásra továbbra is ajánlott odafigyelni, gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről, ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatnak, és fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Akik úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Aztán a Magyar Rádió.

Említettük már, hogy változás van a forgalomban, a közlekedésben, mégpedig ugye a Majsai úti híd felüljárónál, ugye útlezárásokra lehet számítani, hát nézzük. A Maghetesről érkezők az 51. hadosztály utcánál, a körforgalomnál dönthetnek, hogy balra fordulnak, a Partizán bázisok utca felé, vagy jobbra mennek a Koszovó utcai aluljáró felé. Amennyiben a Kertváros felé kerülnek, vissza tudnak kanyarodni a Jován Mikity utcára, a Kőrösi utcán. Itt ajánlott az óvatosság, mivel a közelmúltban végzett földmunkák miatt az utca egy részén sérült a burkolat. Ezen az útvonalon a kivitelező ki is táblázta, sárga alapon fekete Cyril betűkkel feltüntetve, hogy obilezek, azaz kerülő. A legjobb választás a Partizán bázis utca lehet, amely kivezet a Szegedi útra. Ez a leghosszabb kerülő, és időnként sűrülhet a forgalom. Ha úgy döntenek, hogy a másik irányból kerülik meg a hidat, akkor a Milutin Uszkokovics utcán juthatnak el a Koszovó utcai aluljáróhoz, vagy az 51. hadosztály utcán végigmenve, majd visszafordulva a Jován Mikity utca felső, úgynevezett csordás út szakaszára. Ezeken az útvonalakon is óvatosan közlekedjenek. Nem csak a megnövekedett forgalom okozhat bosszúságot, mindkét utca aszfalt burkolata sérült a korábban végzett szennyvízhálózat bővítés miatt, tehát vezessenek óvatosan és körültekintően. Aki a vasutas település felől érkezik a hídlábához, az egy lezárt építési területhez érkezik. A Bér Imre utca felé van lehetőség kerülni a Timoki és a már említett Milutin Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag zsákutca. Az utat a gázművek magasságában zárták le, ugyanezt tapasztalható a híd város felüli oldalán is. Indulás előtt azért érdemes ezt az információt még egyszer elolvasni a panonrtv.com-on.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtős bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Augusztus 25-e van, erről ne feledkezzünk meg, a Lajosokról és a Patriciákról sem. Nézzünk egy határinformációt, mégpedig a polisz.hu adataira hivatkozva, hogy jelen pillanatban mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön. Hát itt nincs fennakadás, tehát úgy tűnik, hogy a polisz.hu adatai szerint minden határátkelő zavartalanul működik. Úgyhogy jó utat kívánunk mindenkinek, és önöktől is várjuk a friss információkat, úgy az utakról, mint a határátkelőkről, a 066 36 36 33-as SMS számunkra.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Egyre több felhő úszik az égen, úgyhogy remélhetőleg valóban történik majd este felé valami, és számíthatunk kisebb csapadékra. Igaz, hogy megviseli a szervezetünket az időjárás változás, de a csapadék az nagyon hiányzik. Az előrejelzések szerint 6 óra után számíthatunk csapadékra, esőre. Hát reméljük, hogy így az előrejelzés, amit mutat, hogy egy 3 órás esőzés van előlátva, hogy az teljesülni is fog. Természetesen nem hiányzik se nagy szélvihar, se jégeső, csak egy sima esőzés, ami felfrissíti a talajt is, amire a talajnak egyébként nagy szüksége is van. Minket pedig majd a következő órában a kézműves sörök frissítenek fel. Megtudhatják, hogy mi is az a kézműves sör, és miben más, mint a nagyipari, hogyan kell tárolni és fogyasztani. Tartsanak velünk!

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Kigyulladt egy raktár az újvidéki ipari zónában ma reggel 6 óra után. Egy 23 éves férfi és egy 32 éves nő sérült meg a tűzben, erősítette meg a szerbiai RTV-nek a sürgősségi intézet szóvivője. Zorán Krúl elmondta, a robbanással járó tűzben a férfi és a nő könnyebb égési sérüléseket szenvedett el. Mindkettőjüket stabil állapotban szállították a Vajdasági Egyetemi Klinika központba. Nem hivatalos információk szerint a tűz egy kézbesítéssel foglalkozó vállalat raktárában ütött ki. Meghalt a krájavói balesetben megsérült kislány. A baleset tegnap este történt, amikor egy személyautó letért az útról Krájavó központjában, és elütött egy a járdán sétáló anyát és két gyermekét. A kislányt ma reggel szállították át Belgrádba, a Tirs utcai egyetemi gyermekklinikára, ahol belehalt sérülésekbe. Másfél éves öccsét szintén átszállították Belgrádba, ugyanis súlyos fej és végtag sérüléseket szenvedett el. Édesanyjuk súlyos sérülésekkel a krájavói Studenica egészségügyi központban fekszik. Javult a helyzet a delibláti homokpusztán, de az erős kosava miatt továbbra is nagy a tűzveszély. A területen már nincs nyílt láng, ugyanakkor a talaj mélyén és a felszín alatt továbbra is vannak izzó gócpontok, amelyek újra fellángolhatnak. A védekezésben több mint 500 ember vesz részt, köztük tűzoldók, ertészek és más szolgálatok munkatársai. A hatóságok szerint az időjárás továbbra sem kedvez, esőre nem lehet számítani. A hétvégén erős óránként 50 kilométeresnél és nagyobb sebességű szelet jeleznek előre, ami ismét fellobbanthatja a tüzeket. A Stolovi-hegységben a tűzoltóknak sikerült megállítaniuk a lángok terjedését, a tüzet azonban még nem sikerült teljesen lokalizálni. A nehezen megközelíthető terepen helikopterek is részt vesznek az oltásban. Többnapos színes programsorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. Augusztus 27-én a szabadkai zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozi Dallamok a Parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. 30-án, immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. 31-én pedig megnyílik a borkorzó, amely 3 napon át kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap, a szabadkai szimfonikus zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-én a hivatalos városnap zászló felvonással és ünnepi üléssel kezdődik a városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja, Szabadkán első alkalommal lép fel Dragana Mirković. A koncert után 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat zárása koncert zárja, Szabadkán első alkalommal lép fel Dragana Mirković. A koncert után 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat zárása szeptember 2-án a Magyarországi Republik zenekar.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A Mozaik folytatásában egy olyan témával foglalkozunk, amivel még talán soha nem foglalkoztunk így a rádión belül. Egyre divatosabbak a kézműves sörök. Hát de hogy vajon hogyan készül, milyen eljárással és miben különbözik a nagyüzemitől? Radakovics Vladislavot kérdezem, köszöntelek.
4: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Hát veled általában receptekről szoktunk beszélgetni, hogy éppen aktuális ünnepkor mit ajánlunk, mit hogyan készítsünk el, vagy hogyha vannak valami újdonságok, finomságok, akkor azt odahaza hogyan tudjuk megoldani. Hát most teljesen más irányba megyünk, most nem eszünk, most inni fogunk idézőjelben. Mégpedig kézműves sört készítünk. Hát te most az utóbbi időben ezzel is foglalkozol.
4: Igen, hát egy 3,5 éve körülbelül kezdtem el a házi sörrel, vagy házi sörkészítéssel foglalkozni, vagy mondanám, hogy fölültem erre a hullámvasútra, mert ez tényleg egy elég érdekes dolog. Több ismerősöm elkezdett ezzel próbálkozni, és akkor mondom, majd én is megnézem, hogy ez hogy működik. Először ugye még nem ezt a klasszikus házi sörfőzést próbáltam ki, hanem ugye sűrítménnyel dolgoztam, ugye az ember megveszi a csomagot, a sörfőző csomagot, ebben van egy ilyen szirupszerű maláta sűrítmény, amit felöntünk megfelelő mennyiségű szobahőmérsékletű vízzel, hozzáadjuk az élesztőt, lezárjuk az árjesztő tartályt, és várjuk, hogy leerjedjen. A végén pedig adunk hozzá komlót, ugye már hideg oldalon, vagy nem adunk hozzá még komlót, és tulajdonképpen palackozzuk a sört, várunk egy hetet, hogy még benne szénsav képződjön, és kész.
3: Most ilyen egyszerűen hangzik, de hát ez nem így van. Itt vannak azért buktatók, tehát nagyon könnyű elrontani a sörkészítést.
4: Könnyű elrontani azzal a sörfőzést, hogyha nem vagyunk elég körültekintőek a tisztaságot illetően. Tehát az alapvető tisztaság, higiéniai normákat be kell tartani. Tehát minden eszköz, amit használunk, legyen lefertőtlenítve. Mert nagyon könnyen valamilyen felülfertőzés elszabadul a sörbe, utána az már nem lesz olyan. Tehát akkor már különböző ízhibák megjelenhetnek. Az még a kisebbik probléma, mert azt erősebb komlózásra ugye el tudjuk fedni. Viszont, hogyha más valami bakteriális fertőzés jön, vagy kerül bele, akkor már ugye habzik, kivonjuk a sört, akkor már ugye spriccel szét a sörünk, és az már igazából élvezhetetlen.
3: Hát vagy lehet, hogy éppenséggel fel sem habzik, tehát hogy megszűnik benne az a pezsgőzés.
4: Hát ott az élesztőt azért elég nehéz elpusztítani, úgyhogy az habja mindig lesz, csak valamikor túl sok is, és ez egy nagyobb probléma.
3: Na de, mi az a kézműves sör? Tehát oké, te odahaza készíted, ezt általában ugye ilyen kis sörfőzdék, vagy hogy mondjam, ilyen nem nagyiparban zajlik a készítése, hanem ennek pont az a lényege, hogy minél kisebb mennyiségbe készüljön?
4: Hát azért egy minimális mennyiség az
3: 100 liter?
4: 20 liter körülbelül. Ez egy ilyen ekkora erjesztő. Lehet kisebb, de hát általában ilyen 32 literesek ezek az erjesztő edények, amiben kb. 22-23 liter sörlé kerül bele, és akkor ugye ott ebből, amit kipalackozunk, az kb. 20 és fél esetleg 21 liter, amit a végén kikerül. Az ugye az a klasszikus, a fél literes, amit palackozunk, akkor az két láda sör, ami egy erősebb társaságnak egy sima péntek este alatt.
3: Mennyi idő alatt készül el ez a mennyiség?
4: Ez változó. Függ, vagy leginkább ez az élesztő fajtájától függ, hogy a sörélesztő fajtát, vagy élesztő törstől függ, hogy mennyire gyorsan erjeszti le az adott sört. Ugye vannak különböző norvég, ugye ezek az úgynevezett kvejk élesztő törzsek, amik nagyon gyorsan magas hőmérsékleten erjesztenek, tehát ez a 30-35 Celsius fok körülbelül, azon érzik magukat legjobban, és akkor 2-3 nap alatt le is erjesztik a sörlét teljesen. Viszont ugye ezek a klasszikus felsőerjesztésű élesztőtörzsek, ezeknek kell azért egy hét, tehát házi körülmények között egy hét körülbelül, mire az szépen leerjed. Az alsó erjesztésű söröknél, ott ugye alacsonyabb az erjesztési hőmérséklet, tehát ilyen 10 fok, 10 Celsius fok körüli, ott azért kell nekik jóval hosszabb idő, hogy ugye a sörlében, vagy ugye a cefré, sört cefrében lévő cukrot, ugye az feldolgozza. A lágerek, ugye ezek a klasszikus világos, ugye? Világos sörök készülnek így. De hát igazából itt
3: mindjárt
4: máshogy
3: osszuk azért. Majd a fajtákra is, mert hogy ugye több fajtáról beszélünk a kézműves söröket tekintetében. Azt szokták mondani, hogy kétfajta sör létezik, az, ami ízlik, és az, ami nem. Na most a kézműves söröket érdemes azért sorba kóstolni, mert különleges ízvilágokat kaphatunk a készítőktől. Még mielőtt az ízvilágot elmondanánk, mi az alapanyag?
4: Ja, a víz, ugye ez ami...
3: Ez a legdrágább benne, hogy szokták mondani, és ennek nagyon tisztának kell lenni.
4: Így van, a víz, ami a sörnek a legnagyobb hányadát adja, utána a maláta, az élesztő, a sörélesztő, itt ugye speciális élesztőtörzseket használunk, illetve a komló. A komló az adja a sörnek a keserűségét, esetleg aromaként is, aromásításhoz is használhatjuk, illetve a komló maga az, ami a sör tartósítja. Természetesen az alkoholtartalom mellett, de a komló az, ami antibakteriális, és ezt tudja nekünk a magát, mert a kéztermékünket tartósabbá tenni.
3: És akkor azt mondják, hogy az IPA-ban 5-ször több komló van, mint a lágerben?
4: Hát a lágerben elenyésző mennyiség van most, hogyha készítünk egy egyszerű lágert. Háztáji körülmények között lágereket nagyon kevesen készítenek, mert ugye ott már külön már kell egy másik berendezés, ahol alacsonyabb hőmérsékletet tudunk biztosítani. Tehát egy hűtőberendezés kell, amit ellenőrizzük a hőt. De ugye magát az ízeket, illetve amit be tudunk, befolyásolhatunk, ugye azt nem csak a komlókkal tudjuk még befolyásolni, de most ugye maradunk itt a komló mennyiségnél. Most egy klasszikus lágernél az legyen 20 litert, hogyha készítünk, legyen 60 g komló. Na most és akkor az már egy elég komlós láger lesz. Kesernyés lesz. Viszont mondjuk egy IPA-nál a 20 literre számíthatunk akár 300 g-ot is. Most én annyit soha nem szoktam használni, egy, hogy drága, kettő meg szerintem felesleges. Igen, akkor nagyjából ott vagyunk az ötszörösénél. De azért, hogyha lehet ezt emelni, és akkor vannak a különböző nagyon-nagyon kombósabb sörfajták, ugye ezek az amerikai típusú úgynevezett West Coast IPA-k, ahol tényleg dominál a keserű komló, némi aroma komló mellett, de nem szükséges szerintem. És azt is mutatják itt már a tendenciák, hogy meg a folyamatosan változó divatok, hogy éppen most a kimondottan keserű sörök azok már kezdenek egy kicsit a divatból kimenni.
3: Most inkább az ízesített, a gyümölcsös.
4: Hát az is változó. Az szezon jellegű inkább a nyári hónapokra jellemzőbb az, hanem hogyha maradunk a nem ízesített söröknél, akkor az úgynevezett neipák például, ugye ezek a New England ipák, ahol nincs keserű komló, csak aromakomlót használnak, és akkor annak van még egy külön ködössége annak a sörnek, ami egy nagyon kellemes, citrusos, esetleg egy kicsit ilyen gyantásabb íze van, ugye a komlótól természetesen. Viszont nem keserű, de közel se annyira keserű, mint egy klasszikus ipa például, igen. Sokkal könnyebben iható. Az alkoholtartalom annak is tud magas lenni, de már ez se annyira divat. Tehát mondjuk még egy 5-6 évvel ezelőtt, akkor az volt a divat, hogy minél magasabb alkoholtartalmú sört készítsünk otthon, mert az
3: de jó.
4: Az mekkora buli, hogy most csináltunk egy 11-12%-os mondjuk egy Imperial Stoutot, vagy egy nem tudom, Baltic Portert, de most már ott tartunk, hogy minél alacsonyabb legyen a sörnek az alkoholtartalma, viszont a beltartalma, nem is a beltartalma, hanem az íze, az aromája, az pedig olyan legyen, mint egy erősebb söré. És akkor ezzel kell megtanulni játszani.
3: Tehát gyakorlatilag ebben is különbözik a kis sörfőzdék, illetve a kézműves sörök, a nagyipari söröktől, hogy sokkal fogyaszthatóbb, sokkal nagyobb a választék, az ízválaszték, azok az aromák, amiket ki tudtok belőle hozni.
4: Igen, most ugye a nagyüzemi sörfőzés az nyilván
3: egy profit
4: és piacorientált vállalkozás.
3: Van.
4: Nyilván a kisüzemi főzdék is. Most más az otthoni kis kézműves vagy háztáji főzés, de nyilván a kézműves, vagy azokat a kisüzemi sörfűzdéket se, nem kis hippi gyerekek üzemeltetik, akik igazából csak szétosztanák a sört, nem, hát nyilván mindenki ezen pénzt akar keresni. Viszont ugye itt olyan élesztőket használnak, vagy használunk, kis szériákat készítenek általában, vagy otthon is. Ugye ezért jó az otthoni sörfőzés, mert akkor nagyon sok mindent ki tudunk próbálni. Tudunk játszani az élesztőkkel, a malátáknak az összetételével, a komlókkal, amiből megint csak millióféle van. És akkor ez mellett használhatunk fűszereket, használhatunk gyümölcsöket, amiket beleerjesztünk.
3: Aromákat.
4: Lehetnek ezek különböző gyógynövények, stb., amit ugye bele tudunk a sörbe forralni, és utána erjesztés után ezt vagy kérezzük belőle, vagy nem.
3: Akkor ez egy kicsit orosz rulett is, mert ha túl sok, tehát hogy belefekteted ugye az alapanyagot, amit megvásárolsz, és akkor van a fantáziád szerint egy ízvilág, és nem sikerül, akkor az kuka.
4: Hát még az is jobb, mint bármelyik sör, amit a boltban megveszünk, én azt mondom. Tehát nem lehet annyira elrontani.
3: Na most a kézműves söröknél azt tapasztaltam, tehát ugye tényleg annyi ízvilág tárul elénk, viszont ott már az áttetszőségében is megmutatkozik, hogy nem a hagyományos boltban vásárolt sörről beszélünk.
4: Ezek szűretlen sörök. Miért szűrik a sört? Szűrik először is azért, hogy megint csak eltarthatóbb legyen, ugye, mert alacsonyabb beltartalma a sörnek, akkor az ugye már mindjárt tovább eltartható. A szűretlen sörök, ez az másik dolog, hogy miért szűretlen a kézműves, vagy nem is úgy mondom, inkább a kisüzemi sör. Azért, mert a kisüzemi sörfőzdék nem tudják ezt maguknak megengedni, hogy egy ilyen sörfiltert beüzemeljenek, és nincs is rá szükség igazából. Mert ezek a sörök nem is arra valók, hogy a polcon nézegessük őket, azért készítenek ilyen kis szériákat, hogy az el is fogjon.
3: Egyébként
4: és a szűretlen söröknek az íze sokkal gazdagabb, sokkal testesebb söröket kapunk úgy, ha az nincs szűrve. Igaz, hogy az nem annyira eltartható, érzékenyebb a fényre, stb. De fél éven belül az biztos, hogy el fog fogyni. Tehát ezért készülnek kisebbet.
3: Nézzük akkor a tárolását. Tehát ugye vannak, tehát palackozzátok is, de ugyanúgy vannak hordóban tartott sörök is.
4: Mindenképpen hűtve kell tárolni a söröket. De a boltokban látjuk azért, hogy a sörös dobozok ott vannak hűtő nélkül. Nyilván azok valamilyen formában pasztorizálva vannak már, vagy éppen ahogy mondtam, hogy szűrtek, és ugye kisebb az esély a fertőzésre, illetve a romlásra. De mindenképpen hűteni kell, mert mivel szűretlenek, maradt még benne élesztő, maradt benne minden más, és néhány Isten még egy kis élesztő aktivitás beinduljon a sörbe, annak ellenére, hogy le van fejtve az élesztőről már a sör, de egy kevés élesztő marad benne, és ugye szobahőmérsékleten már ugye az élesztő elkezd dolgozni. És utána nyilván nem fog felrobbanni a palackunk, tehát nem kell ezt így elképzelni, viszont az íze megváltozik. Az íze, a színe, az megváltozik a sörnek.
3: Hát mint minden egyes más italnál is. Ugye hát az egyszeri ember azt látja, hogy van a világos és van a barna sör. Tehát, hogyha mondjuk a nagyüzemit nézzük, akkor ugye kétfajta sört különböztetünk meg, elsőként is, tehát a fehér és a barna sört. Viszont a kézműves söröknél ez egy igazi színskálán mutatkozik meg, tehát itt már függ ugye tőletek, készítőktől.
4: A nagyüzemieknél is azért ugye van több színskála. Biztosan
3: van.
4: A nagyüzemiek is készítnek vörös sört. Alapvetően nem a színe különbözteti meg a söröket, hanem maga az élesztő, hogy mit használunk. Ugye vannak az alsó erjesztés, és vannak a felső erjesztésű sörök. Az alsó és a felső erjesztésű sörök között is van világos és barna. Tehát az alsó erjesztésűek ezek a lágerek, a felső erjesztésűek ezek meg az élek, ugye ezek az angol típusú sörök. Igazából a különbség az erjesztési hőmérséklet. Ugye a lágereket alacsonyabb hőmérsékleten, ugye ilyen 10-120 fok között körül erjesztjük, az éleket, tehát a felső erjesztésű söröket, azokat pedig szobahőmérséklet, vagy attól
3: 30,
4: kicsire.
3: 30-35.
4: Ugye ez élesztő törstől függ. Ami a színét adja a sörnek, az pedig a maláta. Attól függ, hogy milyen sört szeretnénk készíteni, olyan malátát használunk fel, amik lehetnek éppen füstöltek, lehetnek éppen pörköltek, és akkor a pörkölésnek is van több fokozata. A halvány, vagy világos barnától egészen a teljesen feketéig, már ilyen pörkölt, aminek ilyen nagyon erőteljes kávé, pörkölt kávé íze van. Abból nyilván kevesebbet használunk, de nagyon szépen tudnak festeni. És akkor ezzel tudjuk a sörnek a színét befolyásolni. Ugye itt a kisüzemi söröknél pedig, amit már az előbb mondtam, hogy ez a szinte határtalan próbálkozási vagy kísérletezési lehetőség az, ami előttünk van, ami miatt ekkora választék általában ugye a sörfőzdéknél. Ugye minden legtöbb sörfőzdének megvan a maga palettája, ugye, amit folyamatosan készít, és akkor ez mellett még azért lehet így kinyúlni, kísérletezni, ilyesmi. A nagyüzemi főzdéknél ott megvan a standard, mert ott egy millió ember, hogyha aki issza mondjuk a sárga dobozos szarvasos sört, és egyik napról a másikra megváltozik az íze, akkor azt fogják mondani, hogy úristen, és akkor többet ezt nem fogják venni, mert ehhez vannak szokva. Munka után, vagy éppen, nem tudom, kukoricatörés után, vagy bármi munka után, azért jól esik az nyilván. De és ha ezt most megváltoztatnák, akkor...
3: Persze.
4: Akkor ez probléma lenne a...
3: Ezért könnyebb a kézműves sörözőknél.
4: Mert ott meg elvárják már a fogyasztók, vagy az úgynevezett rajongó tábor, akik, vagy a követőik, hogy folyamatosan új szériák jöjjenek, új ízekkel, új élesztőkkel próbálkozzanak, új komlókkal, új technológiákkal.
3: Feladja a leckét akkor a készítőknek. Mi volt az idei nyárslágere, vagy mi az idei nyárslágere?
4: Az, amiből mondjuk én, amit otthon készítek, és nagyon sokat elhordanak tőlem, ez is ilyen megosztó dolga. Van egy stoutom, ugye ez egy ír barna sör, vagy tulajdonképpen fekete, aminek van egy ilyen kávés, csokoládés, enyhén karamellás íze. Ez egy desszert sör, ugye ennek lett ez kitalálva. Erre találtam én ezt ki. Az alkoholtartalma az 7-7,5% az alkoholtartalma, és akkor ebben is vannak még különböző fűszerek. Van benne egy kis vanília, tehát ugye a vanília rúd, ugye, ami benne van, és akkor ezt én viszkibe áztatom még, és akkor ezt a tinktúrát adom aztán hozzá a sörhöz. Tehát benne van a vanília rúd, tonkababot teszek még hozzá. A tonkabab az egy nagyon érdekes mag tulajdonképpen, semmi közel nincs a babhoz, csak az egy növénynek a magja, amit hogyha erjesztenek, akkor egy kicsit ilyen mandulás, vaníliás aromája lesz, ami friss állapotban mérgező, viszont emégy, hogyha meg van erjesztve, meg érlelve, ugye, akkor ugye ezek a méreganyagok ezek eltűnnek belőle, és meg csak az aromája az, ami gyűlik, és mondom, ilyen vaníliás, mandulás, nagyon kellemes aromájú fűszer lesz, és akkor ez kerül még bele a sörbe. Esetleg frissen pörkölt szemes kávét szoktam még hozzátenni, ami megint csak egy érdekes dolog, úgyhogy ha kávéra gondolunk, akkor mi ugye először eszünk be, az a keserű íz, és nem gondolunk bele abba, hogy honnan jön az a keserű íz, mert nagyon sokszor
3: a pörkölés
4: útján és a frissen pörkölt jó minőségű kávénak pedig lehet még egy más valami aromája, egy kicsit meggyes akár, vagy valamilyen más gyümölcsös aromája. És ami érdekes, hogy ez a szemes kávé, amit belekerül a sörbe, annak az ad egy enyhe kis meggyes karaktert még a sörnek. Úgyhogy hihetetlen dolgokat lehet itt készíteni, úgyhogy nekem ez talán az én zászlósöröm, mondhatni így, és akkor ez mellett, ami még sok elfogy, mondjuk egy bajor búza, próbálkoztam már belga típusú sörökkel, de az nekem valahogy nem ment eddig, ha bár azokat szeretem legjobban, hogyha így választani kellene, akkor nem tudom, egy hordó trippelbe folytsanak bele engem.
3: Viszont a csajos ízeket is szeretik
4: Igen, most próbálkoztunk különböző gyümölcsökkel, most meggyet is, ugye meggyes sör talán az a legnépszerűbb, a legelterjedtebb.
3: Szerintem minden kézműves próbálta már, és igen, készített és már meggyes sört.
4: Csináltam már savanyítva is, tehát úgy, hogy használtam laktobacillust, és akkor ezzel is még le savanyítottam a sört, és akkor utána került bele a sörélesztő. Akkor lehet ezt kicsit édesebbre is elkészíteni. Lényeg az, hogy nagyon sok gyümölcs kell bele, hogy hogy a gyümölcsnek az aromája az kiérződjön.
3: Hát gyakorlatilag nem kevés munka van a kézműves sörrel, hát, úgyhogy csak akkor vágjunk bele, hogyha van rá szabad időnk, és egy pici anyagi rész is.
4: Maga a főzés az hát általában egy délután azért elvesz. Ugye a mosogatással mindennel együtt legyen egy 5-6 óra, körülbelül ennyi a folyamat. Utána igazából pihenünk egy hetet, és aztán a palackozás az megint egy 2-3 órás folyamat, utána megint hagyjuk egy hetet, kettőt, és akkor el lehet már kezdeni kóstolni, amikor már kezd a szénsav képződni. Mert maga a főzés az egy egyszerű folyamat, hogyha megveszünk mindent készen, a malátát is. Most én általában a palackos vizet szoktam használni. Nagy különbséget nem lehet észrevenni egyébként a
3: De különben ártézi vízzel a legjobb, úgyhogy ha valaki talál ártézi kutat, akkor azt a vizet használja.
4: Hát a sörfűzdéket is régen a
3: források
4: építették,
3: pontosan,
4: ugye, tudták,
3: így
4: hogy
3: van.
4: Hol jó a víz.
3: Így van. Hát akkor én köszönöm szépen ezeket az információkat. Én okosabb lettem, az biztos, remélem a hallgatók kedvet kaptak egy kocintásra. Köszönöm egyébként az ajándékodat is, úgyhogy én délután majd bele is kóstolok. Én azt nem ígérem, hogy elkezdek majd foglalkozni kézműves sörök készítésével, sőt biztosan
4: csak
3: nem.
4: Hozzá.
3: De én nagyon szeretem őket, nagyon. Nekem jobban bejönnek, mint a nagyipari sörök, úgyhogy én jó munkát kívánok nektek, és hát akkor még így nyár végén még van egy-két fesztivál, ahol találkozhatunk majd veletek.
4: Hát tulajdonképpen egész szeptemberben tudunk még találkozni. Úgyhogy van előttünk még. Itt lesznek a városnapok akkor
3: is,
4: a
3: főzdek,
4: itt lesz ki, akkor ott lesz születi napokon Palicson, úgyhogy van még, hát egész szeptemberben valahol fölbukkannak a csapok.
3: Így van. Hát a kedves hallgatók pedig keressék a kézműves sörök standjait, és próbálják ki, hogy miben különbözik egy-egy kézműves sör, és fogadják el ugye a készítő tanácsát, hogy hogyan kell fogyasztani, hogyan kell ízlelni, és kóstolgassák meg, hogy melyik a legjobb, melyik a legfinomabb egészségünkre.

Yeah.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

30 fokot mutat a hőmérő, higany szálas szinte mindenütt, plusz-minusz 1-2. Tiszta káosz ez a mai nap a front helyzetet illetően. Nagyon furcsán viselkedő kettős front hatására. Ez valójában egy gyenge kettős front lenne, azonban a talajon inkább hideg front jellegű hatások érvényesülnek, miközben a magasabb légrétegekben inkább meleg fronti jellegűek. Emiatt egy olyan kaotikus fronthelyzetet kell elviselnünk, és ehhez kell alkalmazkodnunk, ami az átlagosnál lényegesen erősebb terhelést ró a szervezetünkre. Ugye a szórványosan előforduló csapadék, a velejáró füllettség, az erős lökésekkel kísért zivatarok mind-mind rontanak a helyzeten. A kettős front már a nap első felében elért minket. A panaszok és azok változása kaotikusan zajlik, sokan érthetetlenül fogják tapasztalni a különböző jellegű tünetek fellépését. Valójában annyira összetettek a hatások, hogy csak a legjellemzőbbet tudjuk kiemelni és felhívni a figyelmet a változásokra, tehát komoly terhelés alatt van a keringési rendszerünk. Gyakori a szívelégtelenség, erős mellkasi panaszok, erős aritmiák, az idegrendszer fokozott terhelése miatt pedig gyakori szédülés, erős bizonytalanságért, a vérnyomás nagymértékű minden irányú ingadozása, igen gyakori erős feszültség, ingerlékenység, növekvő bizonytalanságérzet, gyakori szorongásos és pánikreakció, igen sok időjárás érzékeny embernél kialakulhat. A melegedő tendencia is hozzájárul a különböző jellegű fejfájások, migrének lényegesen gyakoribb és súlyosabb kialakulásához. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy a fizikális és mentális terhelésünket is lehetőleg minél inkább csökkentsük, mert éppen elég lesz az időjárás eredetű terhelő hatás elviselése. Aki csak teheti, pihenjen sokat, töltődjenek fel, és hallgassanak minket.

0: Ajánló következik. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
4: Reklámot hallottak.
5: Dél van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Az előrehozott választásokra készül a VMS, a párt elnöke szerint. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, és mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát egy hét múlva Szerbiában. Jönnek a részletek. A Vajdasági Magyar Szövetség már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampányterve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a Vajdasági Magyar Közösség. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió jó vendége volt, Brasnyó Zoltán riportját hallják.
2: A Vajdasági Magyar Közösség ereje saját politikai érdekképviseletétől függ, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke szerint fontos, hogy Belgrádban és Újvidéken is legyen erős magyar képviselet, amely az oktatásért, a művelődésért és a fejlesztésekért dolgozik. Visszautasította azt az állítást, hogy a VMS az elmúlt 16 évben a Fidesznek köszönhette támogatottságát. Mint mondta, stratégiai partnerség működött közöttük, de a vajdasági magyar célokat mindig helyben határozták meg.
3: A gazdaságfejlesztési stratégia mi elképzelésünk volt, aztán támogatókat szereztünk hozzá. Az infrastruktúrális beruházások, akár itt Szabadkán a Majsai úti körforgalomnak a felújítása, ami most ezekben a hetekben érthető módon nem egy népszerű projektum, mert az embereknek az életét nagyon-nagyon jelentős mértékben megkeseríti, de ez olyan, mint az otthoni meszelés. Amikor meszelünk, akkor ott nem éppen a legnagyobb kényelemben élünk, de amikor vége van, akkor örülünk annak, hogy szebb lett és jobb lett és funkcionálisabb lett. Így lesz a Majsai úti körforgalomnak az esetével is néhány hónap múlva, vagy utólag örülni fogunk annak, hogy ebbe belevágtunk és sikerült megvalósítani. De Vajdaság számos településén lehet még ilyen beruházásokat említeni.
2: A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint. A pártelnök szerint hamarosan összeállhat a jelölt lista és a kampányprogram. A választás egyik fontos tétje pedig az lesz, mekkora támogatottsággal rendelkezik a VMS a Vajdasági Magyar Közösségben. A program a korábbi vállalásokra és az új helyben megfogalmazott célokra épül. Dr. Pásztor Bálint a magyarországi kapcsolatok kapcsán a vasútfejlesztéseket is kiemelte. A Szeged-Szabadka vonalon járatbővítés várható, a Belgrád-Budapest vonalon pedig reményei szerint már ősszel elindulhat a közlekedés Budapestig. Reagált a VMS részvételére is a magyarországi államfőválasztáson.
3: Az új köztársasági elnök megválasztására, arra a parlamenti ülésre, amelyen megválasztásra került Magyarország új köztársasági elnöke, csak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács kapott meghívást. És itt szeretnék tisztázni egy dolgot, mert láttam, hogy volt értetlenkedés a közösségi médiában, és szeretném Juhász Bálintot megvédeni. Juhász Bálint részt vett ezen a parlamenti ülésen Budapesten, ahogy ő maga ezt közölte eléggé közérthető módon, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben az én kérésemre vett részt ezen a parlamenti ülésen. Ezt azért mondom, mert voltak, akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt pártszínekben vett részt. Hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt pártszínekben vett részt, hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Személy szerint én kaptam meghívást, én nem tudtam ott lenni, Juhász Bálint.

0: érdekeit képviseli. Hozzátette ugyanakkor, hogy készek a párbeszédre, és minden vajdasági magyar szervezet képviselőivel hajlandók egy asztalhoz ülni.
1: Dr. Németh László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a vajdasági magyar újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klem Péter, Szabó Dékán Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választásra előkészített kampányprogramját, elképzeléseit és terveit. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyar közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában. A találkozó végén mindkét fél reményét fejezte ki, hogy a most megkezdett párbeszéd a jövőben folytatódik, áll a szervezet közleményében. Teljes szélességében lezárták a szabadkai, majsai hidat és a környező utcákat. Az illetékesek szerint a hídlábánál készülő körforgalom építésének második fázisa november 7-ig tart. A híd feljáróját a városközpont felől lezárták, a Jován Mikity utca és a Majsai út is legalább 2,5 hónapig zsákutca a munkálatok miatt, amelyeket megkerülni már nem lehet, ahogy azt az elmúlt hetekben sokan tették. Tegnap készítettem összefoglalót a témával kapcsolatban. Augusztus 24-én a második fázisába érkezett a Majsai híd lábánál található körforgalom építése Szabadkán. Ez azt jelenti a makhatesieknek és a vasutas településen élőknek, hogy csak kerülő úton tudnak eljutni a városba. A Makhatesről érkezők az 51. hadosztály utcánál a körforgalomnál dönthetnek, hogy balra fordulnak a Partizánbázis utca felé, vagy jobbra mennek a Koszovó utcai aluljáró felé. Amennyiben a Kertváros felé kerülnek, vissza tudnak kanyarodni a Jován Mikity utcára a Kőrösi utcán. Itt ajánlott az óvatosság, mivel a közelmúltban végzett földmunkák miatt az utca egy részén sérült a burkolat. Ezen az útvonalon a kivitelező ki is táblázta. Sárga alapon fekete Cyril betűkkel tüntetve fel, mint obilazak, azaz kerülő. A legjobb választás a Partizánbázis utca lehet, amely kivezet a Szegedi útra. Ez a leghosszabb kerülő, és időnként sűrű lehet a forgalom. Ha úgy döntenek, hogy a másik irányból kerülik meg a hidat, akkor a Milutin-Uszkokovics utcán juthatnak el a Koszovó utcai aluljáróhoz, vagy az 51-es hadosztály utcán végigmenve, majd visszafordulva a Jován Mikity utca felső, úgynevezett csordás útszakaszán. Ezeken az útvonalakon is óvatosan közlekedjenek, nem csak a megnövekedett forgalom okozhat bosszúságot, mindkét utca aszfaltburkolata sérült a korábban végzett szennyvíz hálózatbővítés miatt. Aki a vasutas település felől érkezik a hídlábához, az egy lezárt építési területhez érkezik. A Bér Imre utca felé van lehetőség kerülni a Timoki és a már említett Milutin-Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag zsákutca. Az utat a gázművek magasságában zárták le. Ugyanezt tapasztalható a híd város felüli oldalán is. Oktatással folytatjuk. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyből idén összesen 96 ezer diák részesül, ezt mondta Dejan Vukstankovic a Szerbiai RTV műsorában. Jelenleg a pályázaton kiválasztott kiadók összeállítják a tankönyvcsomagokat, és eljuttatják azokat az iskolába, ahol már megvannak az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek névsorai. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a 3 vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak, és a nemzeti kisebbségekről sem feledkeznek meg.
2: Tehát azokat a gyerekeket

0: gyerekeket, akiknek bizonyos speciális szükségleteik vannak, különleges módon kezeljük, hiszen az ő oktatásuk speciális. Számukra bráírással készült tankönyveket is nyomtatunk. Ugyanakkor hazánk multikulturális ország, ezért 8 különböző nemzeti kisebbség számára is kis példányszámban készültek tankönyvek, természetesen anyanyelven. Természetesen szernyelven, anyanyelvi oktatáshoz is készültek tankönyvek. Több kedvezményezett kategóriát is meghatároztunk. Ezeket a jogszabályok pontosan rögzítik. Mindenki, aki valamelyik kategóriába tartozik, jogosult lesz a támogatásra.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ülésezik a szerbiai köztársasági parlament, és egyre intenzívebb a parlagfű pollenszórása a térségünkben. Jönnek a részletek. A költségvetés módosítása a fő téma a szerb köztársasági parlament tegnap kezdődött rendkívüli ülésén, amelyen összesen 59 napirendi pont szerepel. Sinisa Mali pénzügyminiszter szerint a büdzsé átdolgozásának két fő célja, a polgárok életszínvonalának javítása és a gazdasági növekedés folytatása. A módosított költségvetés 780 milliárd dinárt irányoz elő tőke befektetésekre. A parlamentben ugyanakkor vita alakult ki a kormány által tervezett egyszeri pénzügyi támogatások miatt. Vajtai Viktória összefoglalója.
2: A parlament hétfői ülésén a költségvetés módosításáról is tárgyaltak. Sinisa Mali pénzügyminiszter szerint a következő 10-15 napban dőlhet el, mekkora béremelésre és nyugdíjemelésre számíthatnak a polgárok, amely decembertől vagy januártól léphet életbe. A módosított költségvetés egy csaknem 1 milliárd eurós támogatási csomagot is tartalmaz. Ennek részeként a nyugdíjasok jövedelmüktől függően 20, 27,5 vagy 35 ezer dináros egyszeri támogatást kaphatnak. Emellett minden nagykorú szerbiai állampolgár számára egyszeri 6 ezer dináros támogatást terveznek. Sinisa Mali, Szerbia pénzügyminisztere. Ennek a pénznek egy részét a részvény alapból fizeti ki mindazoknak a polgároknak, akik jogosultak erre a kifizetésre. Egyébként véleményem szerint ez egy viszonylag rossz, 2008-ból származó törvény, amely szerint csak azok a nagykorú állampolgárok jogosultak a kifizetésre, akik 2007. december 31-ig megszerezték ezt a jogosultságot. Természetesen értelmetlen lenne, ha ezt a pénzt csak nekik fizetnénk ki, miközben van még 1 millió-2 millió polgár, aki semmit sem kapott. Ezért a költségvetésből mintegy 150 millió eurót különítettünk el, hogy minden nagykorú állampolgár számára biztosítsunk egyszeri 6000 dináros támogatást. Az egyszeri támogatásokkal kapcsolatban ugyanakkor vita alakult ki a parlamentben. Daniela Nestorovic, az ökológiai felkelés képviselője szerint a kormány politikai célból a választások előtt juttat pénzt a polgároknak. A képviselő emellett azt kifogásolta, hogy a pénzügyminiszter nem adott egyértelmű választ arra, mekkora lesz Szerbia államadósága az év végén. Daniela Nestorovic, az ökológiai felkelés parlamenti képviselője. Nem válaszolt a kulcsfontosságú kérdésekre sem. Beszélt a GDP arányairól, az államadósságról, az aranytartalékok mennyiségéről és egyebekről, de ami minden átlagos szerbiai állampolgár számára nagyon fontos, arra a kérdésre nem kaptunk választ, hogy pontosan mekkora, illetve az idei végére várhatóan mekkora lesz Szerbia adóssága. Mekkora lesz az államadósság összege, illetve várhatóan mekkora lesz 2026. december 31-én.
3: Do 31. december 2026.
2: A parlamentben a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslatot, amely az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének következményeit enyhíteni a lakosság egyes kategóriái számára egyszeri pénzügyi támogatással. Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. Ma egy rendkívül fontos törvényjavaslat van előttünk, amely az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének hatásait enyhíteni egyszeri pénzügyi támogatással. A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciójaként részletesen elemeztük a dokumentumot, és szeretném hangsúlyozni, hogy a szavazáskor támogatni fogjuk a javaslatot. Úgy véljük, hogy ez az intézkedés szükséges, időszerű és szociális szempontból is indokolt. Az elmúlt időszakban ugyanis komoly, előre nem látható zavarok alakultak ki a globális és a hazai energia és nyersanyag piacon.
4: Globálnom i domácem tržištu energenata i sirovina.
2: A parlamenti ülésen több adó és pénzügyi törvény módosítása is napirenden van. A képviselők emellett az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének enyhítését célzó támogatásról, valamint igazságügyi és korrupció ellenes jogszabályokról is tárgyalnak. Napirenden vannak továbbá jelentős infrastruktúrális beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek, köztük a Belgrád-Nagybecskerek újvidék autópálya és több gyorsforgalmi út építésének finanszírozása. A képviselők több nemzetközi adóügyi és biztonsági megállapodást, valamint állami intézmények tavalyi jelentéseit is megvitatják.
1: Szerbia energiaellátása jelenleg stabil, de egyre több kockázattal kell számolni. Az alacsony dunai vízállás, az olaj és gázárak emelkedése, valamint az európai energiapiac problémái nehezítik az ellátást. Különösen fontos a NISZ pancsovai finomítójának jövője, mert teljes leállás esetén Szerbia nem tudná egyszerűen importtal pótolni az összes üzemanyagot. Vajtai Viktória összefoglalója.
2: Zsejko Markovics energetikai szakértő szerint jelenleg Szerbia energiaellátása stabil, de a kockázatok egyre nagyobbak. Kiemelte, hogy az olajválság továbbra is tart, az alacsony dunai vízállás és az európai energiapiaci problémák pedig nehezítik az ellátást. Szerinte ősszel és a télen a szárazság, a hideg idő és a magas energiaárak miatt nagyon nyomás kerülhet az energiarendszerre, ezért fontos lesz a takarékosabb energiafogyasztás. Az európai gáztározók jelenleg valahol 60% körüli töltöttségi szinten vannak. A feltöltés jelenlegi üteme mellett, figyelembe véve a magas árakat, november 1-ére várhatóan 80%-os töltöttségi szintet érnek el. Korábban ez az elvárt szint 90% volt, de az Európai Unió 80%-ra csökkentette. Ez kockázatot jelent az Európai Unió számára, de ha nem lesz különösen hideg a tél, akkor ezek a készletek fedezni tudják a téli időszak szükséges gázfogyasztását. Nagyon fontos kérdés a NISZ és a pancsovai olajfinomító jövője. A szakértők szerint a finomító működése nélkül Szerbia nem tudná egyszerűen teljes egészében importból fedezni az üzemanyag szükségletét. Ehhez elő megfelelő szállítási és logisztikai infrastruktúrát kellene kiépíteni. Ruzsica Vránykovics, gazdasági elemző. Ha a Lukoilt és a NISZ-hez való hasonlóságát nézzük, akkor ebből a szempontból ugyanarról az esetről van szó, hiszen mindkét vállalatot, ahogy más orosz vállalatokat is érintik az amerikai szankciók az orosz tulajdon miatt. Ha viszont a másik oldalát nézzük, a Lukoil egy orosz magánvállalat, ezért ott talán valamivel enyhébb a helyzet, míg a NISZ többségi tulajdonosa a Gazprom, vagyis egy orosz állami vállalat, ez pedig geopolitikai szempontból is más helyzetet jelent. Bár Szerbiában jelenleg nem számítanak áram vagy üzemanyag hiányra a szakemberek, a kedvezőtlen időjárás tovább növelheti a nyomást az energiarendszeren. Ezért a szakértők szerint fontos lesz az energia takarékosabb és észszerűbb felhasználása, nem csak Szerbiában, hanem egész Európában.
1: Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári hónapok, a parlag fűhenős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollen szórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. Balázs Zita riportja.
5: A hőség megtette a hatását, így a parlag fűvirágzása is valamivel később kezdődött. Az allergiások azonban már érzik a kellemetlen tüneteket. Az elmúlt napok hűvös éjszakái kedveznek a gyomnövény fejlődésének. Surányi Márk.
6: Régen a tüdőszmám miatt fulladtam. Sipolt a tüdőm, nehezen kaptam levegőt, általában sűrűn injekció is volt a vége. Most jelen helyzetben lekopogom annyi, hogy az orrom folyik, illetve tűszögök.
7: És hogy tudod ezeket a napokat átvészelni, elviselni?
6: Sok zsebkendővel.
5: A tünetek enyhítésére célzott kezelést alkalmaznak. A gyógyszerészek tapasztalatai szerint egy átlagos allergia esetén a gyógyszertárban vény nélkül is elérhető készítmények, például a helyileg ható orszprék és szemcseppek, valamint az antihisztamin tartalmú tabletták általában elegendőek a panaszok hatékony kezelésére. Penk Jutka, gyógyszerész.
8: Az utóbbi időben az allergia szezon az már nem köthető csak a nyári hónapokra, hanem szinte az egész évben jelentkeznek az erre hajlamos pácienseknél az allergiás tünetek. Most fokozódik az allergia szezon, ugyanis elindult a parlag fűszezon, illetve a fűféléknek a virágzása az folytatódik, és ebben a szárazságban ez még jobban érezhető. Tehát keresik az emberek, tehát mindenkinek megvan már az adott gyógyszer, ami legjobban bevált, de vannak sajnos új páciensek is.
5: Az allergia tünetei könnyen összetéveszthetőek a megfázás panaszaival, azonban az orvosok szerint néhány jel alapján jól megkülönböztethető a kettő. Még megfázáskor a láz, az izomfájdalom és a leváltség is gyakran jelentkezik, addig az allergiára elsősorban a viszketés, az orrfolyás és a köhögés jellemző. Dr. Pajor Margit, általános szakorvos.
9: A szem és az orrnyálka hártyája, szájnyálka hártyája, szájpadlás nyálka hártyája az, ami elsősorban lereagálja ezt a pollent. Könnyezés, szemviszketés, szempirosság jelentkezik, orrfolyás, vizes orrfolyás, tüsszögés, tehát irritálja ez a nyálkahártya duzzanat, tüsszögés, köhícselés és a szájpadlásnak a viszketése. Ezek talán a legtipikusabb tünetek.
5: A parlagfű elleni védekezés nem egyszerű feladat. A szakemberek szerint a rendszeres gyomtalanítás az egyik legfontosabb teendő. Ugyanakkor kiemelik, hogy a növény gyökerestől érdemes eltávolítani, mivel puszta levágásával még erőteljesebben hajt ki. Az allergiásoknak emellett azt javasolják, hogy elsősorban éjszaka szellőztessenek, gyakran mossák ki az ágyneműket, a függönyöket és rendszeresen portalanítsák otthonukat.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
10: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, délután is folytatódik a meleg, de némileg felhős idő, az esti órákban helyenként előfordulhat eső, a csúcshőmérséklet 32 fok között körül alakul.
11: Szabadkai Magyar Rádió.
12: A régió és a világ.
13: A régió és a világ.
12: Legfrissebb információi.
14: Reklám következik.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
19: Várom a postást.
18: Jön a nyugdíj?
19: Azt várhatom.
18: A számlákat hozzák.
19: Na azt nem várnám.
18: Hát akkor?
19: Ma hozzák a hét napot.
20: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
21: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 25-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para, 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 34 para, 1 svájci frank 125 dinár 24 para, 1 angol font 137 dinár 21 para és 1 amerikai dollár 100 dinár 69 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: szól ránk a házmester.
1: A retróból sosem elég. 107,1.

A folytatásban Varga Miklós felvétele után következzék a Pannon Televízió műsorajánlója. A műsor füzetbe már is belelapozunk. Jelen pillanatban a Kárpáti Kulináris Főzőműsor látható. Ezt követi a fénykép Dormán László. Ez a Pannon RTV dokumentum filmje. Pannon gazda ismétlés 14 órától. 15.35-től Vidékünk címmel egy olyan magazinműsort láthatnak, amely a vajdasági hétköznapokról szól, utána fitpercek, tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben a kishegyesi Anna napokról lesz összefoglaló. Utána híradó, zenezóna. 19.30, szubjektív, benne Hulló Zsófia, szociális munkás, ifjúsági aktivista és kulturális szervező a vendég. Ezt követi a híradó, majd a Csizmás Pandúrok dokumentumfilm. A kincses ládánk pedig Zomborba utazik majd ma este a Pannon Televízióval.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: A következő órában részletesen be fogunk számolni egy kerékpár túráról, amely Barátság név alatt fut, Barátság kerékpár túra, és a hétvégén történik majd meg. Az útvonalról is beszélünk, úgyhogy tartsanak velünk.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség, erről beszél dr. Pásztor Bálint, a párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre szükség van, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről sem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelöltlista, valamint elkészülhet a választási program és a kampányterve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a vajdasági magyar közösség. Német László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a vajdasági magyar újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klen Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választása előkészített kampányprogramját, elképzeléseit és terveit. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyarság közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában. Javul a helyzet a delibláti homokpusztán, de az erős kosava miatt továbbra is nagy a tűzveszély. A területen már nincs nyílt láng, ugyanakkor a talaj mélyén és a felszín alatt továbbra is vannak izzó gócpontok, amelyek újra fellángolhatnak. A védekezésben több mint 500 ember vesz részt, köztük tűzoltók, erdészek és más szolgálatok munkatársai. A hatóságok szerint az időjárás továbbra sem kedvez, esőre nem lehet számítani. A hétvégére erős, óránként 50 kilométeresnél is nagyobb sebességű szelet jeleznek előre, ami ismét fellobbanthatja a tüzeket. A Stolovi-hegységben a tűzoltóknak sikerült megállítani a lángok terjedését, a tüzet azonban még nem sikerült teljesen lokalizálni. Többnapos színes program sorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. Augusztus 27-én a Szabadkai Zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozi Dallamok a Parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. 30-án, immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont, 31-én pedig megnyílik a borkorzó, amely 3 napon át kínál borokat gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap. A Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-én a hivatalos városnap zászlófelvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja, Szabadkán első alkalommal lép fel Dragana Mirković. A koncert után 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A program sorozat zárásaként szeptember 2-án a Magyarországi Republik zenekar lép fel a főtéren 21 órától.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, délután is folytatódik a meleg nyári időjárás némi felhővel, 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban helyenként előfordul majd némi eső, zápor eső.
3: Aktuális.
0: Érdekes.
3: Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: A Mozaik utolsó órájába lépve egy kis rekreációs programot ajánlunk figyelmükbe, ugyanis 15. alkalommal Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpár túra lesz, mégpedig augusztus 29-én. A részletekről Király Gábort kérdezem, a szervezőt. Szia, szia!
5: Szervusz, szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatókat is.
4: Hát most már nagyon régi ez a barátság kerékpártúra, és a Kiskunhalas Szabadka közötti barátság, és hát a kerékpározás szeretete. Hát nézzük az idei évben, milyen kihívás ez, illetve minek kell megfelelni.
5: Igen, hát ugye ez a 15. alkalom, hát nem tudom, olyan érdekes az időjárás, hogy annak mindenképpen meg kell felelni, mert egy-két hónapig nem esett az eső, de lehet, hogy pont erre a napra esőt mondanak, de ettől függetlenül mi természetesen megyünk Szabadkára, tehát kicsit hűsebb lesz talán a levegő, mint amennyire mondjuk pénteken várható, de természetesen ezt a barátságot ez nem zavarja, úgyhogy tényleg a 15. alkalommal megyünk, a 2020-as évet leszámítva, hogy amikor a Covid volt, akkor nem tudtunk menni, így 2011-ben kezdődő túránknak ez lesz a 15. alkalma, hogy elmegyünk a kedves szomszédba, a Szabadkára.
4: Ilyenkor egyébként itt a szabadkaiak is összegyűlnek és kimennek elébetek a határa, mint ahogy egyébként ti is megszoktátok tenni fordított esetben.
5: Ez pontosan így van. Mi a városnapunkon, ami május 6-án, akkor jöttek a szabadkaiak, és mi is lementünk a határa, és ott fogadtuk a kedves vajdasági barátainkat. És most ők is, úgy tudom, a reggel 8 órás indulással a sportcsarnoktól összejönnek egy, hányan összejönnek, de általában 30-40 fő mindig összejön, és akkor lejönnek Tompáig, és akkor ott találkozunk, és aztán együtt megyünk vissza a Szabadka központjába, majd a Városházára.
4: Ilyenkor egyértelmű egyébként a biztonsági felszerelés, tehát a mellényt mindenféleképp, a láthatósági mellényt azt ugye viszi a csapat, meg hát ugye a fejfedő, amikkel. De azok, akik mindig csak úgy döntögették, hogy szeretnének csatlakozni, akkor milyen feltételeknek kell megfelelni? Sokan azért visszakoznak, mert hogy hát nincs olyan kerékpárom. Ez teljesen kerékpár független.
5: Hát kerékpár független, ez igaz, de azért egy jobb minőségű kerékpár nem árt, hogyha van, mert azért 90 kilométer halasjaknak oda-vissza azért az nem kevés, és azért egy ilyen lötyögő-lityegő kerékpárral azért azt nem javasoljuk, tehát azért valamennyire azért jó minőségűnek kell lenni, ez az egyik. A másik meg, hogy valamennyire edzetnek is kell azért lenni, mert otthon, amikor elmegyünk a boltba és kerékpározunk, vagy valahova a munkahelyre, stb., akkor megteszünk 1-2 kilométert, vagy 3-4-et, mindegy, de azért itt 90 kilométer az nem kevés, azzal együtt, hogy azért vannak megállók, és lehet pihenni, tehát eleve ugye ez nem egy verseny, ezt szögezzük le, hanem ez egy jó kis túra, és olyanoknak ajánljuk, akik azért már egy picit hosszabb távokat is megtettek, mint hogy az előbb is mondtam, hogy elmentek a boltba, és hát azért tényleg egy fontos, hogy legyen mondjuk legalább csengő, meg világítás a biciklin, ha már ugye nappal haladunk, de egy-két jó gumija legyen, mert előfordulhat, hogy ugye királydínyébe beleszalad az ember, akkor könnyen kilukad a kerékpár, akkor azt cserélni kell. Jó fékek legyenek, ezek fontos dolgok azért. Mert hát sisak meg a mellény az tényleg nagyon fontos.
4: Egyébként pedig, ahogy említetted, ez nem verseny, tehát egy teljesen befogadható tempó az, amit diktál a csapat, illetve hát kisegítitek egymást, hogyha véletlen valakinél ilyen kerék baleset történik, tehát defekt történik.
5: Ez pontosan így van. Tényleg van egy srác, aki egyébként Vörös Tamás, aki vajdasági, és utolsónak megy oromról való, és utolsónak megy a túrán, az utolsók között, hogyha valakinek valami baja van, akkor ő rögtön szereli, javítja, de mondjuk a tavaly előtti év az elég kritikus volt, mert általában egy ilyen túrán 4-5 defekt szokott lenni, de amikor királydínyis időszak van, és azért most még eléggé az van, akkor volt, amikor 20 defektje volt, és az bizony nem egyszerű megszerelni, akkor valóban a többiek is besegítenek, hát hiszen azért vagyunk egymásért, erre odafigyelünk, azért mondom, hogy ha lehet mindenkinél legyen tartalék gumi.
4: És hát akkor az alapfelszereltség mellett még, ami hát úgymond plusz súly a kerékpáron, az ugye megfelelő mennyiségű folyadék, esetleg magnézium vagy só, amire szükség lehet.
5: Ezek pontosan így vannak, jól mondod, a víz a legfontosabb, az mindenkinek kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor azért mi is a szervezők viszünk autóval vizet, meg úgy fogadnak bennünket két helyen, Baltaszálláson is, meg Tompán is, hogy olyan állomásokon adnak nekünk vizet, sőt, van almát vagy banánt, ez is előfordul. És ez nagyon fontos, meg azért, hogy szőlőcukor is például javasolt, hogyha valakinek a vércukor szintje nem megfelelő, akkor azzal tudja kiegyensúlyozni, és azért némi só is fontos, hiszen a kipárolgás a szervezetből, a só is ugye elmegy, akkor azt kell pótolni, hogy nehogy probléma legyen.
4: Ilyenkor gondot jelenthetne a határátkelő, de ezzel soha nincs gond, kivéve, ha valaki otthon felejti az útlevelét.
5: Hát abszolút így van. Az ne reménykedjen abban, hogy át tud jönni a határon, mert ebben a tekintetben szigorúak a határőrök, mind a magyar, mind a szerb oldalon, és hát jogosan is. Ugye a két ország megállapodás alapján ugye nem kell vízum, és személyigazolvány is megfelelő. Ez nagyon jó, és azt mindenképpen el kell mondjam, hogy mind a magyar, mind a szerb oldalon nagyon segítőkészek szoktak lenni a határőrök, határőrség szervezetei, úgyhogy ez nekünk nagyon jó, mert nagyon meggyorsítja az átkelést, és ugye külön sávot nyitnak a kerékpárosoknak. Hát azért felhívom a figyelmét az autósoknak, hogyha lehet, akkor ne ebben az időpontban menjenek át a határon, mert ugye az oda menés, meg a visszamenésnél is ugyanígy van, az bizonyos korlátozást jelent a személyautóknak.
4: Kisebb várakozási időt, na.
5: Így van, és akkor azért meg szoktak haragudni a biciklisekre, még azok is, akik egyébként amúgy is otthon ők maguk is szoktak biciklizni, de hát erről nem tehetünk, egy évben egyszer van ez, és ezt valahogy meg kell oldani, és hát így tudjuk. Ami még fontos, hogy akár az útlevél, akár a személyigazolvány, nézzék meg, hogy érvényes-e. Igen. Mert hogyha nem érvényes, amire volt már többször példa, akkor nem engedik át a határon is. Hát jogosítvány sem megfelelő, tehát azt gondolja, hogy na majd a jogosítványon átjön, az is
4: felejtős.
5: Őt sem engedik át.
4: Tehát hát ők akkor lekísérnek benneteket a határig, és utána fordulnak vissza egyedül, tehát ennyi a megoldás. Viszont,
5: volt már a példa, nem így.
4: Igen, akkor nézzük az időpontot, hogy mely időpontban kerülendő a Tompa-Kelebia határátkelő hely augusztus 29-én.
5: Igen, a délelőtti órákban ugye az a 10-11 óra közötti időszak az a legzűrösebb, akkor mi érkezünk oda olyan 10 óra felé, és hát az egy óra, amíg átkelünk körülbelül, mert várhatóan 200 fő körül lesz a létszám, meg néhány kísérőautó, és visszafelé pedig a délután 4 és 5 óra közötti időpont az, ami szintén ilyen zűrösebb a személyautók számára, mert ilyenkor még egyszer mondom, nagyon kedves szerb és magyar határőrség minden elé helyez bennünket, és átenged rögtön. Úgyhogy ez bizonyos fennakadást okozhat, de ez se szokott olyan túlvészes lenni.
4: Pontosan. Tehát akkor Szabadka városnapi programjaihoz hozzá kapcsolódik ez a Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpártúra is. Jelentkezni lehet még, illetve az utolsó pillanatban is csatlakozhatnak hozzátok, akár azok, akik csak a határig szeretnének lekísérni benneteket, mint támogató, vagy akár átjönnének veletek.
5: Igen, lehet jelentkezni a hellohalas.hu weboldalon, ott a programok alpontban, és arra viszont már számolni kell, hogy akik most jelentkeznek, azoknak már ebédet nem tudom biztosítani, mert ugye az ebéd létszámot azt időben meg kell adni, hogy be tudják szerezni a nyersanyagokat, és ez már a határidő lejárt, de regisztrációval jöhetnek nyugodtan, még lehet, hogy aki akar, még ilyen pólót is, t-shirt is rendelhet, az alkalomhoz illőt, azt még lehet rendelni, és hát tulajdonképpen úgy lehet jönni, hogy az utolsó napon is lehet jelentkezni, és akkor befizetve a regisztrációt eljönni, csak akkor meg külön szolgáltatást nem tudunk adni neki.
4: Tehát akkor augusztus 29-én, kedves hallgatóink, mindkét irányból hosszabb kerékpársorra számíthatnak, úgyhogy a közlekedők, az autósok, azok fokozott figyelemmel közlekedjenek majd az úton. Nem kell mérgelődni, inkább szurkoljanak ennek a kis csapatnak, akik ezt a 90 kilométeres távot minden évben immár 15 éve megteszik a barátság jegyében. Mi pedig, Gábor, akkor augusztus 29-én találkozzunk itt Szabadka városközpontjában.
5: Igen, akkor szombaton 11:30 felé mi ott vagyunk, fölmegyünk a Városházára egy kis műsorra, gyertek oda, szívesen látunk benneteket, és akkor tényleg legyen ez a hétköznapi embereknek is az ünnepe, a két város egymással barátkozzon továbbra is.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Ma is nagyon sok téma terítéken volt a folytatásban. Hírekkel várjuk a hallgatókat sok jó zenével. Este pedig muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében. Én viszont megköszönöm eddigi figyelmüket, további jóvételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: Reklám következik.
3: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
4: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
0: Reklámot hallottak.
5: Ablakot nyitunk a világra.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1 MHz-en.
2: 14 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A parlamenti választásokat várhatóan szeptember 3-a és 10-e között kellene kiírni, tekintettel arra, hogy Alexander Vučić a választások lehetséges időpontjaként október 18-át és 25-ét jelölte meg. Ezt mondta Milos Vučević. A szerb haladó párt elnöke szerint az SHP azt szeretné, hogy Vučić az Egyesült Szerbia Alexander Vučić lista első helyén szerepeljen, és ő legyen a miniszterelnök jelölt is, ehhez azonban a jelenlegi államfőnek kell meghoznia a végső döntést. A párt várhatóan 2 hét múlva dönt a választási listáról és a lehetséges koalíciókról. Sinisa Mali beszámolója szerint Szerbiában júniusban 120 ezer dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali szerint a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésébe. Hozzátette, míg 2012-ben az átlag fizetés az átlagos fogyasztó kosár értékének 70%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség, erről beszélt dr. Pásztor Bálint, a párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorába. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre van szükségük, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről sem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampány terve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a vajdasági magyar közösség. Német László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klem Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választásra előkészített kampányprogramját. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyarság közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában.
2: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, meleg nyári időjárásunk van, habár valamelyest felhős az ég, az esti órákban némi csapadékra is számíthatunk.
0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádiódiszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Brasnyó Zoltán vagyok. Mozgalmas politikai ősszelé nézünk, választások közelednek, közben a vajdasági magyar politikában is új kérdések és viták kerültek napirendre. Közösségi összefogásról, politikai irányokról, a választási készülődésről és az előttünk álló időszak legfontosabb kihívásairól beszélgettünk dr. Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével.
3: Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
2: Kezdjük egy kevésbé politikai kérdéssel. Ugye hétvégén rendezik meg Szabadkán a félmaratont, ennek elindításában annak idején ön is komoly szerepet vállalt. Ott lesz a rajtnál?
3: Úgy döntöttem, hogy igen, egy alkalommal futottam le összesen, de most úgy gondoltam, hogy lokálpatriotizmusból, meg azért, mert mostanában hétvégente legalább egy fél maratont szoktam futni edzésből, úgyhogy ha már futok így is, úgy is aznap, akkor kapok egy érmet is érte. Meg hát sikerült az, amit most már lassan 10 évvel ezelőtt célul tűztünk ki, ez pedig az, hogy az országnak az egyik legszebb, legfelkapottabb, leglátogatottabb utcai futóversenyét szervezzük meg itt Szabadkán. Egy olyan versenyt, amely az országnak a legszebb pályáján halad, ugyanis a gyönyörű szecessziós épületek mellett halad el az útvonal, nagyon jó szokott lenni a hangulat, és úgy láttam, hogy most is 1581-en neveztek, meg van még helyszíni nevezési lehetőség szombaton délután este felé, illetve vasárnap reggel is. Azt gondolom, hogy rekord közelű lesz a résztvevőknek a száma is, jó idő is lesz, és ugye félmaratonnak hívják, meg hát van egy félmaratoni táv, de van 10 meg 5 kilométeres verseny is, úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, aki ezen gondolkodik, hogy még nevezzen. Ott szintén egy fontos szempont lesznek gyermekfutamok is, tehát az egészen picik is részt vehetnek ezen az eseményen.
2: Gondolta volna annak idején, hogy ilyen komoly hagyományjá növi ki magát ez a félmaraton?
3: Reméltem, és mindent megtettünk ennek érdekében a csapattal, de hát sok mindentől függ az, hogy valamit fölkapnak-e az emberek, és valami siker lesz-e, vagy pedig kudarc marad. Az volt a cél, hogy a belgrádi után, mert a belgrádi azért más műfaj, más volumen, a szabadkai legyen a legnagyobb, legszebb, leglátogatottabb utcai futóverseny Szerbiában, és ez sikerült.
2: Túl vagyunk a Szent István napi ünnepségeken. A Szent István napi beszédében beszélt arról, azt mondta, hogy elsősorban magunkra is egymásra kell számítanunk. Mit jelent ez ma a vajdasági magyar közösség számára?
3: Az, hogy a vajdasági magyar közösség milyen politikai erőt és milyen közösségi mozgásteret fog képviselni, az attól függ, hogy milyen erős lesz a politikai érdekképviselete. Én tudom, hogy ezek ilyen nagyon politikusi mondatok, meg ilyen nagyon becsomagoltnak hatnak, úgyhogy ha lemeztelenítjük, vagy megpróbáljuk ezt egyszerűbben megfogalmazni, akkor az a lényeg, hogy ahány vajdasági magyar tartja azt fontosnak, hogy erős legyen a magyar politikai szervezet Belgrádban, Újvidéken, Vajdaság szerte, mindenhol, akkor a választások alkalmával magyar szervezetre kell szavazni. A vajdasági magyar közösség tagjainak a túlnyomó többsége az elmúlt 30 évben a Vajdasági Magyar Szövetséget tüntette ki bizalmával. Ebben a pillanatban nem tudhatjuk, hogy a szerbiai parlamenti választások esetében a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista, vagy pedig nem. Amennyiben a VMSZ-é lesz az egyetlen magyar lista, akkor nagyon egyszerű a helyzet, mert azok, akik fontosnak tartják azt, hogy legyenek Belgrádban olyan emberek, akik a magyar oktatásért, magyar művelődésért, a magyar önkormányzatok infrastrukturális projektumaiért, fejlesztési elképzelései megvalósításáért küzdjenek, akkor a VMSZ-re érdemes szavazni. Hát erről próbáltam én a Szent István napi beszédben szólni néhány mondatot, és természetesen partnerekre, szövetségesekre szükség van belföldről, külföldről, anyaországból, de ha mi nem jelentünk egy komoly erőt a saját közösségünk tagjai felhatalmazásának eredményeképpen, akkor azt kívülről nem lehet megtámogatni.
2: Mindenképpen beszélgetünk majd még az előttünk álló választásokról, és most egy picit ugorjunk vissza itt a Szent István napi beszédhez. Itt azt is hangsúlyozta, hogy a saját céljainkat nekünk kell meghatároznunk, és magunkért is meg kell küzdenünk. Ez gyakorlatilag egy új irányvonalnak tekinthető a VMSZ politikájában?
3: Nem gondolom, hogy új irányvonalnak tekinthető. Eddig is mi önmagunk határoztuk meg a céljainkat. Én arról beszéltem, azért beszéltem erről, mert Nem sokan, de nagyon hangosan elkezdték azt terjeszteni, arról beszélni, hogy a VMS az elmúlt 16 évben a Fidesznek köszönhette a támogatottságát, a népszerűségét, azt, hogy parlamenti párt volt, azt, hogy tisztségviselői voltak. És én azért tartottam fontosnak, hogy ezt tisztába tegyük, mert ez nem így van. Egészen egyszerűen nem így volt. A Fidesszel nekünk stratégiai partnerségünk volt, a vajdasági magyar közösség, meg a határon túli magyar közösségek sokat köszönhetnek a magyar kormánynak az elmúlt 16 évben. Remélem, hogy az új kormánynak is majd hasonló eredményei lesznek a nemzetpolitikában, vagy magyarságpolitikában, de azért, hogyha mi nem határoztuk volna meg önállóan a céljainkat, és nem tudtunk volna itthon ehhez támogatókat biztosítani a vajdasági magyar közösség tagjainak a képében, és itt több tízezer vajdasági magyarról beszélünk, akik folyamatosan a Vajdasági Magyar Szövetségre szavaztak, ez egy-egy választás alkalmával általában 60 és 70 ezer között volt, akkor kívülről nem lett volna mit támogatni. Hát a gazdaságfejlesztési stratégia, mi elképzelésünk volt, aztán támogatókat szereztünk hozzá. Az infrastruktúrális beruházások, akár itt Szabadkán, a Majsai úti körforgalomnak a felújítása, ami most ezekben a hetekben érthető módon nem egy népszerű projektum, mert az embereknek az életét nagyon-nagyon jelentős mértékben megkeseríti, de ez olyan, mint az otthoni meszelés. Amikor meszelünk, akkor ott nem éppen a legnagyobb kényelemben élünk, de amikor vége van, akkor örülünk annak, hogy szebb lett és jobb lett, és funkcionálisabb lett. Hát így lesz a Majsai úti körforgalomnak az esetével is néhány hónap múlva, vagy utólag örülni fogunk annak, hogy ebbe belevágtunk, és sikerült megvalósítani. De Vajdaság számos településén lehet még ilyen beruházásokat említeni. Ezeket mi nem azért újítottuk föl, mert valaki kívülről azt mondta, vagy Belgrádból azt mondta, hogy hát akkor újítsátok már föl például az emlékkutat Palicson, ami most a legújabb megvalósított projektum, hanem ezt mi kitaláltuk, az emberekkel beszélgetve megfogalmaztuk célként, pénzt szereztünk hozzá, ez a másik, amit szoktak mondani, hogy miért dicsekszünk, nem a mi pénzünk, hanem az adófizetőké. Igen, de az adófizetők pénze máshova is kerülhetett volna, és azért kell a magyar pártnak erősnek lennie, hogy ezek az adófizetői dinárok, ezek a magyarok által lakott települések projektumaira kerüljenek elköltésre, és ne valahol máshol. Úgyhogy nem nevezném ezt új irányvonalnak.
2: A vajdasági magyar újrakezdésről beszéljünk, ugye ők arra szólították fel a VMS-t, hogy kúlán álljanak az egyetemista lista mellé, és ezt az ön által is emlegetett nemzeti minimummal indokolták egy közleményben. Mit válaszol erre a felvetésre?
3: Hát én erre válaszoltam már néhány nappal ezelőtt egy másik stúdióban, vagy egy podcastben egészen konkrétan. A Vajdasági Magyar Szövetség mindig is a gerinces karakán embereknek a sokassága volt, nem pedig a politikai prostituáltaknak a gyülekezete. Én nem gondolom azt, hogy az egészséges lenne, és az normális lenne, hogyha egy meccs közben, ami folyamatban van, a játékosok egy része levetné a mezét, és fölhúzna egy másik mezt, és átállna a másik oldalhoz. Úgyhogy mi önállóan szoktunk részt venni a választásokon, Kulán a Szerb Haladó Párttal, kivételesen Kulán a Szerb Haladó Párttal közös listán indultunk az önkormányzati választásokon, annak érdekében, hogy a kulai magyar közösségnek legyenek képviselői, lett is két képviselője, és hát mi, ahogy az előző mandátumban, úgy ebben a mandátumban is kizárólag a kulai magyar közösség érdekeit fogjuk képviselni. Én értem azt, hogy megpróbálnak Kulából egy országos ügyet csinálni. A kulai választások a kulai önkormányzatról és a kulai lakosokról szóltak, szólnak és fognak szólni a jövőben is. Úgyhogy az a válasz, hogy ahogy indultunk, úgy csináljuk végig ezt a mandátumot.
2: Egyébként, ami az újrakezdést illeti, van bármiféle kommunikáció köztük is a VMS között, ugye közleményeken és mondjuk a kommenteken túl?
3: Ők lőnek bennünket napi szinten, mi nem szoktunk visszalőni, mi béke jobbot nyújtunk, és továbbra is azt tudom mondani, hogy minden vajdasági magyar szervezet vezetőivel, képviselőivel szeretnék egy asztalhoz ülni, megnézni, hogy mik azok a pontok, azok a kérdések, azok a témák, amelyekben esetleg egyetértésre tudunk jutni. Arra, hogy más politikai szervezetek önmagukat hogyan definiálják, és mit tesznek, ez az ő dolguk, ebben mi nem szólhatunk bele, és nem is szeretnénk.
2: Most már gyakorlatilag biztos, hogy októberben előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Itt korábban többször is mondta, hogy a VMS nem érné váratlanul egy választás. Ugye erről beszéltünk itt az év korábbi beszélgetései során, interjúi során. Készen állnak a kampányra?
3: Augusztus 3-án ülésezett legutóbb a Vajdaság Magyar Szövetség elnöksége és tanácsa, akkor elindítottuk a választási felkészülést. Ma egy újabb ülése lesz a Vajdaság Magyar Szövetség tanácsának, ahol már formalizálunk is bizonyos döntéseket. Határidőt fognak kapni a Vajdasági Magyar Szövetség községi, körzeti és városi szervezetei a jelöltállítás vonatkozásában, tehát én azt gondolom, hogy a jövő hét folyamán már jelölt listával fogunk rendelkezni, szlogennel és minden mással, amivel egy választási kampány jár, programmal, rendezvények sokasságának a tervével, és amikor elindul a megmérettetés, amikor erdődül a startpisztoly, akkor arra fogjuk kérni a Vajdasági Magyar Közösség tagjait, hogy aláírásukkal támogassák a Vajdasági Magyar Szövetség indulását a választásokon, aztán átadjuk a jelölt listánkat, és onnantól kezdve a terepen leszünk az emberek között, ami nem lesz egy nagy újdonság, mert folyamatosan terepen voltunk az emberek között, de hát azért el kell különíteni a kampányt a békeidőszakoktól, most egy kampányidőszak fog következni. Egy olyan szempontból szokatlan helyzet, hogy csak országos választások lesznek, ugye általában össze szokták vonni vagy a tartományival, vagy az önkormányzatival, vagy mindkettővel, most csak országos parlamenti választások lesznek. Rengeteg kérdésben nagyon fontos az, hogy a magyar pártnak legyenek képviselői országos szinten is, hiszen Szerbia esetében sok minden a központban dől el, Belgrádban dől el, de ennek a választásnak egyéb más tétje is van, az a tétje, hogy most bebizonyosodjon az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mögött áll-e a Vajdasági Magyar Közösség, támogatja-e a Vajdasági Magyar Közösség, vagy pedig nem. Én biztos vagyok abban, hogy be fog az bizonyosodni, ki fog az derülni, hogy Vajdasági Magyar Közösség tagjainak 10 000-ei továbbra is a VMS-ben bíznak. Ennek érdekében napi szinten kell nagyon-nagyon keményen dolgozni, ahogy próbáltunk az elmúlt hónapokban, években is.
2: Tehát akkor hamarosan kiderül majd a kampányprogram is.
3: Igen.
2: De melyek ezek itt mondjuk a legfontosabb ügyekről esetleg egy kis ilyen rövid betekintést kaphatnánk, ugye melyek lesznek itt a kampány során a legfontosabb?
3: Hát nagy meglepetéseket nem tudok okozni, mert azért átlagosan 2 évente választások megtartására kerül sor. Mi nagyon
2: megszoktuk.
3: Igen. Megszoktuk, és rendszerben gondolkodunk. Mi úgy szoktuk ezt a dolgot elrendezni, hogy elővesszük az előző programunkat, megnézzük, hogy mi az, ami megvalósult. Ami megvalósult, az átkerül a megvalósított eredmények, nem is tudom, táblázatba, vagy folderba, így van. Ami meg nem valósult még meg, az meg a programnak a része, illetve az emberekkel gondolkodva közösen új ötletek is föl szoktak merülni, hát ezek kerülnek a programba. Nem valamiféle elvont, nem tudom, tanulmányszerű dokumentumra kell számítani, nagyon gyakorlatias vállalási listára, hogy mi az, amit mi szeretnénk a következő. Hát mindig 4 évre tervezünk, aztán meglátjuk, hogy meddig tart a mandátum, de hát a következő 4 évben mi az, amit mi meg szeretnénk valósítani az élet különböző területein.
2: Zajlik a politikai élet Magyarországon, és ugye itt az elmúlt hónapokban új helyzet is kialakult magyar-szerb, illetve a vajdasági magyar politikai kapcsolatrendszerben is. Jelenleg elnök úr hogyan értékeli a VMS mozgásterét Budapest és Belgrád között ebben a viszonylatban?
3: Én fontosnak tartom azt, és itt nem szeretnék belemenni a magyarországi politikai történéseknek az értékelésébe, mert ezt majd a magyarországi politikai élet szereplői egymással lerendezik, de azt fontosnak tartom elmondani, hogy az új köztársasági elnök megválasztására, arra a parlamenti ülésre, amelyen megválasztásra került Magyarország új köztársasági elnöke, csak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács kapott meghívást. És itt szeretnék tisztázni egy dolgot, mert láttam, hogy volt értetlenkedés a közösségi médiában, és szeretném Juhász Bálintot megvédeni. Juhász Bálint részt vett ezen a parlamenti ülésen Budapesten, ahogy ő maga ezt közölte eléggé közérthető módon, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben az én kérésemre vett részt ezen a parlamenti ülésen. Ezt azért mondom, mert Volt, akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt párt színekben vett részt. Hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Személy szerint én kaptam meghívást, én nem tudtam ott lenni, Juhász Bálintot delegáltam erre az ülésre, és fontosnak tartom azt, hogy továbbra is, ahogy az elmúlt évtizedekben is, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség meghívást kap egy magyarországi politikai eseményre, akkor ott képviselteti magát, a Magyar Nemzeti Tanács is meghívást kapott, ott pedig Hudyik Rihárd képviselte Fremond Árpádot, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsot. Itt járt Vitézi Dávid közlekedésügyi miniszter is, nagyon jókat mondott a Szeged-Szabadka, illetve a Budapest-Belgrád vasútvonal vonatkozásában is. Gyakorlati dolgokat a Szeged-Szabadka vasútvonal esetében járatbővítésre lehet számítani a legközelebbi időben, a Belgrád-Budapest esetében pedig úgy néz ki, hogy aránylag rövid időn belül, tehát itt reményeim szerint az ősz folyamán elindulhat a közlekedés egészen Budapestig.
2: Egyébként Vitézi Dáviddal sikerült beszélni, személyesen kommunikáltak erről, hogy mi várható a következőkben?
3: Nem beszéltünk személyesen, ez egy miniszterek közötti találkozó volt itt Szabadkán, annak egy komoly szimbolikája volt, hogy Szabadkán került sor erre a találkozóra, de a két miniszternek a tárgyalása volt, Lálit Jurbán nemese államtitkárasszony vett részt ezen a találkozón, vajdasági magyar színekben, ha szabad így fogalmazni.
2: Közben közelednek a nemzeti tanácsi választások is. Itt milyen eredményt vár az MNT választáson, és mennyire lesz más ez a kampány most, hogyha ilyenkor még már lehet erre készülni?
3: A mi szempontunkból ugyanolyan lesz a kampány, mint bármikor, hiszen mi ugyanolyan kampányt folytattunk akkor is, amikor 5 lista vett részt a választásokon, meg akkor is, amikor kizárólag a Magyar Összefogás listája vett részt a választásokon, hiszen az, hogy mi mit teszünk a vajdasági magyar közösségért, milyen célokat fogalmazunk meg, milyen eredményeket érünk el, az nem attól függ, hogy nekünk van ellenfelünk egy-egy választáson, vagy pedig nincs. Mi ugyanúgy teljes odaadással küzdünk a közösség érdekeiért akkor is, hogyha nincsen ellenfél. Tehát szokás azt mondani, hogy az ellenfél motiválja az embert, ez kétségtelenül így van, de hát az embernek önmagát is motiválnia kell, és elég motiváció kell, hogy legyen az, hogy a vajdasági magyar közösség tagjainak túlnyomó többsége bennünk bízik, nekünk hisz, és tőlünk várja a megoldást, úgyhogy ezért nincs különbség, akárhány lista is vesz részt a választásokon. Olyan szempontból más lesz a kampány a többiek szempontjából, hogy most mások is elindulnak, nagy valószínűség szerint, ami bennünket illet érint, azt fogjuk tenni, hogy elszámolunk az elmúlt 4 évről. Lesz egy program, és ahogy az elmúlt alkalmakkor is ez volt, nem kizárólag VMS-es politikusok lesznek a Magyar Összefogás listáján, hanem intézményvezetők, civilek, olyan emberek, akik a saját közösségükben, saját mikroközösségünkben, közösségükben jelentenek valamit, és hát valamikor az idei évben egy MNT választásra is számíthatunk, meg 23 másik nemzeti közösségnek a nemzeti tanácsi választására is majd.
2: Úgy gondolom, hogy mozgalmas ősszelé nézünk, és lesz miről beszélgetnünk a következő hónapokban is. Elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét hallották. Köszönjük.
0: Mi interjúk?
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: aktuális információk, retro slágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
1: Reklám következik.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A parlamenti választásokat várhatóan szeptember 3-a és 10-e között írják ki tekintettel arra, hogy Alexander Vučić a választások lehetséges időpontjaként október 18-át vagy 25-ét jelölte meg. Erről beszélt Milos Vučević. A szerb haladópárt elnöke szerint a párt azt szeretné, hogy Vučić az Egyesült Szerbia Alexander Vučić lista első helyén szerepeljen, és ő legyen a miniszterelnök jelölt is. Ez azonban a jelenlegi államfőnek meg kell hoznia a végső döntést. A párt várhatóan két hét múlva dönt a választási listáról és a lehetséges koalíciókról. Sinisa Mali szerint Szerbiában júniusban 120 ezer dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos fizetés. A pénzügyminiszter a parlamentben azt mondta, hogy ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Máli szerint a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 70%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség, erről beszélt dr. Pásztor Bálint, a párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre van szükség, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről sem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampány terve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon továbbra is a VMS mögött áll-e a vajdasági magyar közösség. Németh László bíboros belgrádi érsek bemutatkozó látogatáson fogadta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klán Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra előkészített kampányprogramját. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyar közösségi magyarság közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. Folytatódik a meleg nyári nap az egyre sűrűbb felhő réteg ellenére. Az esti órákban helyenként előfordulhat némi eső is.
3: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Dott ki rajtuk a meccsfolt. Az enyémet másnap, más mosta már, de nem jött ki soha. Beleívódott gyerekkorunk,

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
4: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
4: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradan a Vácon, a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
4: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
4: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Híradó.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra a VMS, és 500-nál is több hivatásos tűzoltó és önkéntes küzd a lángokkal a deliblati homokpusztán. Mondom a részleteket. A Vajdasági Magyar Szövetség már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampány terve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a Vajdasági Magyar Közösség. A VMS elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió vendége volt, Brasnyó Zoltán kérdezte.
8: A Vajdasági Magyar Közösség ereje saját politikai érdekképviseletétől függ, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke szerint fontos, hogy Belgrádban és Újvidéken is legyen erős magyar képviselet, amely az oktatásért, a művelődésért és a fejlesztésekért dolgozik. Visszautasította azt az állítást, hogy a VMS az elmúlt 16 évben a Fidesznek köszönhette támogatottságát. Mint mondta, stratégiai partnerség működött közöttük, de a vajdasági magyar célokat mindig helyben határozták meg.
9: A gazdaságfejlesztési stratégia mi elképzelésünk volt, aztán támogatókat szereztünk hozzá. Az infrastruktúrális beruházások, akár itt Szabadkán a Majsai úti körforgalomnak a felújítása, ami most ezekben a hetekben érthető módon nem egy népszerű projektum, mert az embereknek az életét nagyon-nagyon jelentős mértékben megkeseríti, de ez olyan, mint az otthoni meszelés. Amikor meszelünk, akkor ott nem éppen a legnagyobb kényelemben élünk, de amikor vége van, akkor örülünk annak, hogy szebb lett és jobb lett és funkcionálisabb lett. Hát így lesz a Majsai úti körforgalomnak az esetével is, néhány hónap múlva vagy utólag örülni fogunk annak, hogy ebbe belevágtunk és sikerült megvalósítani. De Vajdaság számos településén lehet még ilyen beruházásokat említeni.
8: A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint. A pártelnök szerint hamarosan összeállhat a jelölt lista és a kampányprogram. A választás egyik fontos tétje pedig az lesz, mekkora támogatottsággal rendelkezik a VMS a Vajdasági Magyar Közösségben. A program a korábbi vállalásokra és az új helyben megfogalmazott célokra épül. Dr. Pásztor Bálint a magyarországi kapcsolatok kapcsán a vasútfejlesztéseket is kiemelte. A Szeged-Szabadka vonalon járatbővítés várható, a Belgrád-Budapest vonalon pedig reményei szerint már ősszel elindulhat a közlekedés Budapestig. Reagált a VMS részvételére is a magyarországi államfőválasztáson.
9: Az új köztársasági elnök megválasztására, arra a parlamenti ülésre, amelyen megválasztásra került Magyarország új köztársasági elnöke, csak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács kapott meghívást. És itt szeretnék tisztázni egy dolgot, mert láttam, hogy volt értetlenkedés a közösségi médiában, és szeretném Juhász Bálintot megvédeni. Juhász Bálint részt vett ezen a parlamenti ülésen Budapesten, ahogy ő maga ezt közölte eléggé közérthető módon, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben az én kérésemre vett részt ezen a parlamenti ülésen. Ezt azért mondom, mert voltak, akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt pártszínekben vett részt. Hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Személy szerint én kaptam meghívást, én nem tudtam ott lenni, Juhász Bálintot delegáltam erre az ülésre.
8: A Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában továbbá szóba került, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés arra szólította fel a VMS-t, hogy kúlán álljon az egyetemista lista mellé. Dr. Pásztor Bálint erre úgy reagált, a VMS a szerb haladópárttal közösen megkezdett mandátumot változatlan formában viszi végig, és továbbra is a kúlai magyar közösség érdekeit képviseli. Hozzátette ugyanakkor, hogy készek a párbeszédre, és minden vajdasági magyar szervezet képviselőivel hajlandók egy asztalhoz ülni.
7: Szerbiában jelenleg több helyen továbbra is fokozott készültség van az erdőtüzek miatt. A Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben sikerült megfékezni a tüzek terjedését, azonban több helyen még parázsló föld alatti gócokkal küzdenek, ezért a veszély továbbra sem múlt el. A Deliblati homokpusztán több mint 500 ember vesz részt a védekezésben, miközben száraz, csapadékmentes időt és a hétvégére 50 km órásnál is nagyobb erősségű szelet jeleznek előre a meteorológusok, ez könnyen újból fellángolhatja a lángokat. A Deliblati homokpusztán tomboló tűz a napokban Fejér telepet is elérte, a helyi és a környező települések lakossága összefogott, hogy megvédje a falut a természeti csapástól, a lakosság, a tűzoltók, a katonaság, az erdészet munkatársai és a rendőrség továbbra is készenlétben állnak, mert a veszély még tart, Lőcsei Ilona és Mecserik Anita riportja.
3: A fehér telepiek mindennapjai félelemben telnek, mert a leégett területeken a szél folyamatosan fellobbantja az avarban lappangó tüzet. A település fennállása óta voltak már erdőtüzek, de nem volt ennyire veszélyeztetve a falu, mondják. Veszelinovics Barbara.
6: Hamarabb kellett volna, hogy útsák a tüzet, még nem ért idáig, mert nagyon a sumarák nem itt van, Deliblát messze van, és az erdő nagy. És mikor már látták, hogy nincs segítség, akkor kellett volna több gépezet, több segítség, hogy a tűz ne fejlődjön ennyire.
3: A helyi gazdák a saját birtokaikat is védték a közelgő tűzveszélytől. A földműveseknek és állattenyésztőknek komoly gondot okoz a takarmány betakarítása is. A legelők egy része leégett, a juhnyájat már etetni kell. Dani Sándor.
10: Mostanában a betakarítás takarmánynak vége, ami van, van. Most várjuk az esőt, amit nagyon rég, ezelőtt 2 héttel is, 3 héttel is mondtuk, itt csak egy 30-40 liter eső kellene kvadrátméterre. Most várjuk az esőt, amit nagyon rég, ezelőtt 2 héttel is, 3 héttel is mondtuk, itt csak egy 30-40 liter eső kellene kvadrátméterre, hogy megállítsa ezt, ami történt. Nem lett volna ez a nagy

0: tud felújulni pontosan? Mennyire tud felújulni pontosan? Mert hát a dél-balti homokpuszta körülbelül 200 évig formálódott, hogy legyen már az, ami már ma.
1: A helyi focipályán a tűzoltóság egy nagy medencét állított fel, ahonnan a helikopterek vizet tudnak meríteni a közeli erdőkben újra és újra megjelenő tűzoltására. A gazdák mezőgazdasági gépekkel, víztartályokkal állnak rendelkezésre, hogy szükség esetén megakadályozzák a tűz terjedését, míg a fiatalok hátizsákokkal járják be a térséget, hogy a fellobbanó kis tüzeket eloltsák. Fodor Toni, a fehértelepi helyi közösség elnöke.
2: A helyzet sokkal jobb ebbe az utolsó 2-3 napba, de mind ahogy maguk is látták, van még mindig füst, szóval azon el is égett, ott bent még mindig vannak füstök, és azt mostan próbálik, ami a rendőrség, ami a tűzoltók, ami a katonaság, ami a Vojvodina Suma, ez a munkásai, azt nézik, hogy elottani még.
1: Az összefogás megkérdőjelezhetetlen, a tűzoltókat, a katonákat és a rendőrség tagjait a helyiek segítik élelmiszerrel, üdítőkkel, mivel, mint mondják, a jelenlétükkel biztonságérzetet nyújtanak nekik.
3: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ülésezik a szerbiai köztársasági parlament, képviselői kérdésekkel kezdődött az ülés, és 7. alkalommal szervezik meg a Fokos népzenei tábort, erről számolunk be. Folytatódott a szerbiai parlament rendkívüli ülése, amelynek napirendjén 59 pont szerepel, többek között az idei évi költségvetés módosításáról is tárgyalnak. A képviselők előtt van emellett több pénzügyi területet érintő javaslat is, döntenek azokról a támogatásokról is, amelyeket a szerbiai felnőtt állampolgárok, a nyugdíjasok, valamint más társadalmi csoportok kapnak szeptember folyamán. Dudás Dániel összefoglalója.
4: Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője felszólalásában a fiatalok első ingatlanának támogatására vonatkozó program fontosságát hangsúlyozta. Arról beszél továbbá, hogy az előrehozott parlamenti választások miatt hamarosan ügyvivő fázisba lép a kormány. Feltette a kérdést, hogy hogyan fogja a pénzügyminisztérium az ügyvivő kormány idején biztosítani a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a fiatalok kedvezményes hitelből megvásárolhassák első ingatlanukat. A fiatalok első ingatlanjának megvásárlását segítő támogatás a Vajdasági Magyar Szövetség számára soha nem csupán gazdasági intézkedés volt. Ez egy mélyen szociális, demográfiai és népesedéspolitikai intézkedés. Büszkék vagyunk arra, hogy a program 2025 márciusi bevezetése óta 2026 júniusáig több mint 11.400 kérelmet nyújtottak be, és eddig több mint 7.000 fiatalnak szóló lakáshitelszerződést hagytak jóvá és jegyeztek be. A képviselők az állampolgároknak nyújtandó egyszeri támogatásról is vitáztak. A kormánypártok szerint ez az emberekről való gondoskodás része. Az ellenzék szerint viszont ez politikai pontszerzés a választások előtt, és valódi segítséget az életszínvonal tartós javítása jelentene. Pédja Mitrovics, a Szabadság és Igazságosság pártjának köztársasági parlamenti képviselője. Ez nem segítség az állampolgároknak. Ez nem az állampolgárokról való gondoskodás. Ez a szerb haladópárt választások előtti csekje, az állampolgárok számára pedig egy kölcsön, amelyet saját maguknak adnak, a kamatot pedig az infláció szedi be. Ezt a fajta válogatás nélküli pénzosztást nemrég már láttuk, és jól emlékszünk rá. A koronavírus járvány idején, és azt követően a hatalom éppen így, csak még nagyobb mértékben válogatás nélkül osztott pénzt az állampolgároknak, mintha azt személyesen a kormánypárt biztosította volna. Ezzel pedig az elmúlt 20 év legnagyobb inflációs időszakát indították el. Mindazt, amit az állam az egyik kezével odaadott, az infláció a másik kezével elvette. Sinisa a máli pénzügyminiszter erre reagálva kijelentette, hogy a jelenlegi hatalom politikája az emberekről való gondoskodásra irányul. Egyszeri kifizetést hajtunk végre. Nem először tesszük ezt. 2020 óta következetesen, felelősségteljesen vezetjük a gazdaságpolitikát. A gazdaságunk növekedett. Utakat, gyorsforgalmi utakat, gyorsvasutakat építettünk, kórházakba fektettünk, emeltük a fizetéseket, a nyugdíjakat és a minimálbért.

0: és most is így fogunk eljárni. Számomra pedig az a fontos, hogy lássák, azok, akik korábban Szerbiát vezették, éppen azt ellenzik, hogy pénzt fizessünk ki önöknek, és hogy közösen, amennyire csak lehetséges, enyhítsük az energiaválság negatív következményeit. Emellett napirenden szerepel továbbá az Igazságügyi Akadémiáról szóló törvényjavaslat, valamint a korrupció megelőzéséről és az ingatlanok bejegyzéséről szóló törvények módosítására vonatkozó javaslat is. A képviselők megvitatják többek között az államadósságról szóló törvény módosításának javaslatát is.
1: Ideiglenes parkolókat alakítani ki Magyar Kanizsán, Aknesa Oktatási és Művelődési Intézmény mögött lévő területen. Erre azért van szükség, mert a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben folyó munkálatok miatt ott szeptemberben nem kezdődhetnek el óvodai foglalkozások. Az oktatási napok így a Aknesában és a regionális központban lesznek megtartva, így itt jelentősen megnő majd a forgalom. Fejős Ortán riportja.
2: Mart aszfalttal borítják le a parkolásra kijelölt helyeket, összesen 26 gépjárműnek van hely előrelátva. A parkoló ideiglenes kialakítására azért volt szükség, hogy a szülők reggelente ne a főút mentén a nagy forgalom közepette vigyék a gyermekeket az intézményekbe, hanem nyugodtan le tudjanak parkolni és bekísérni őket az épületbe. Bajtai Balázs, a községi közigazgatási hivatal munkatársa.
3: Mivel megváltozik egy kicsit a lokáció, ezért kérnénk a szülőket arra, hogy a gyerekek, mivel sokkal jobban forgalmas útról beszélünk, ami mellett vannak ezek az épületek, megkérnénk a szülőket arra, hogy a hátsó bejáratot használják mindenféleképpen a gyerekeknek az ide és elszállítására. Ugye a Karagyorgyeva utca itt a hátsó bejáratnál ez egyirányú, a Szabadkai út felől lehet megközelíteni, be lehet ide hajtani nagyon nyugodtan az udvarba, ki lehet vinni a gyereket, le lehet adni, és aztán az óvoda irányába el lehet hagyni az udvart, teljesen biztonságos és nem annyira forgalmas ez az utca.
2: A munkálatok a héten befejeződnek, és a beruházás részeként a szükséges kerítést is megépítik majd. Fejszámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
4: Az önkormányzat úgy döntött, hogy gyorsan egy 2 millió dináros gyors beruházással kialakít ideiglenes parkolókat, hiszen, mint látszódik, ezek nem lesznek lebetonozva, leaszfaltozva, ideiglenesen lesznek kialakítva, azért, hogy a szülők biztonságosan itt tudják felvenni vagy letenni a gyermekeiket, amikor hozzák őket az óvodába.
2: A polgármester mindemellett kiemelte, a parkolót elsősorban a szülők számára alakították ki, ugyanakkor mindenki használhatja majd.
1: 7. alkalommal szervezték meg a Fokos Népzenei Tábort a Kátai Vendégházban Kishegyesen. Az idei tábor anyaga a palackai népzenére fókuszál, Paracki László és Vajtai Viktória riportja.
5: Hegedűk, brácsák és bőgők érkeztek Vajdaság több településéről hétfőn a Kishegyesi Nyár utcába, ahol a Kátai Vendégházban 5 napon át minden a zenei továbbképzésről és a zenei fejlesztésről szól. A népzenei táborban egész héten napi 6 órában, azaz délelőtt és délután 3-3 órában zajlik az oktatás, esténként pedig népdalokat tanulhatnak az érdeklődők. Zsigmond Máté.
6: Igazándiból én brácsázok, nagyon szeretem, a benyomásaim a táborról egyenlőre nagyon pozitívak, jó a társaság, az étel is finom, és jók az oktatók, jól zenélünk, lehet fejlődni egy kicsit.
5: Ami a hangszeroktatást illeti, egy-egy oktató mindössze 4-5 személlyel foglalkozik, így még effektívebb munkát tudnak végezni. Bolluk István már tavaly is részt vett a táborban, brácsázni tanul.
7: Reggel 8-tól van reggeli, azután 9 órától van oktatás, egészen délig, ott van egy pár szünet, ott az a délelőtti oktatásnál ilyen 1-2 dalt át tudunk venni. A délután 3-tól 6 óráig van oktatás. Tegnap például 1 dalt, meg 1 közjátékot át tudtunk venni.
5: A népzenei tábor lényege, hogy a fiatalok megismerkedjenek egymással és együtt muzsikáljanak, mert ezt a közösséget a barátkozás tartja össze. Farkas Péter.
8: Nagyon jó azt látni, hogy minden évben vannak visszatérő táborozók, szóval ez azt jelzi nekünk vissza, hogy jó a tábor, és szeretnek ide járni a fiatalok, de ezen felül minden évben vannak újak is, akik csatlakoznak, így idén sincs ez másképp. Nagyon jó azt látni, hogy Vajdaság területéről nagyon sok faluból, illetve városból érkeztek táborozóink, illetve van egy budapesti táborozónk is, ő is visszatérő zenész, Palánta.
5: A hangszertanulás és a közösségépítés mellett a tábor célja az azonos érdeklődésű emberek összekapcsolása. A résztvevők kivétel nélkül a népzene iránti tudásszomjal érkeznek, amelynek fenntartása kiemelten fontos, hangsúlyozták a szervezők.
1: Többnapos színes programsorozattal ünnepli az idei Városnapot Szabadka. A következő napokban a kultúrája, a zenéje, a gasztronómiája és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Koncertek, filmzenei est, borok és különleges ételek, valamint sportprogramok és ünnepi rendezvények várják a szabadkaiakat és az ide látogatókat. A programsorozat keretében a Magyarországi Republik zenekar is fellép a főtéren szeptember 2-án. Dudás Dániel.
0: Az idei városnapi ünnepségsorozat már augusztus 27-én elkezdődik. Ekkor a Szabadkai Zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozi Dallamok a Parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. A már hagyományos barátság kerékpártúra a két település közötti együttműködés jegyében a baráti kapcsolatok fontosságára is felhívja a figyelmet. 30-án immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. A szervezők hangsúlyozták, hogy a program több egy egyszerű sporteseménynél. A résztvevők a verseny útvonalán Szabadka történelmi belvárosát és épített örökségének értékeit is megismerhetik. Jászmina Sztevánovic, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára. Mint minden évben a gyermekfutam 9:30-kor kezdődik a Szabadkai Zeneiskola és a Városháza bejárata közötti parkolóban. A felnőttek versenyei a korzón 8 órakor rajtolnak. A szabadkai félmaraton ideje alatt lezárják a versenyútvonalán található utcákat, várhatóan 7 órától 11:30-ig. Természetesen az utcákat fokozatosan megnyitják majd, ahogy a versenyzők elhaladnak az adott szakaszon. Emellett a városi autóbuszjáratok útvonalai is módosulnak. Erről a polgárokat már előzetesen tájékoztatták. 31-én megnyílik a borkorzó, amely 3 estén keresztül kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap. 21 órától a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-e a Városnap hivatalos ünnepi napja. A program zászlófelvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja. Szabadkán első alkalommal lép fel a szerb énekesnő Dragana Mirković. A koncert után pedig várhatóan 23 óra körül tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat viszont ezzel még nem ér véget. 2-án ugyanis a Magyarországi Republik Zenekar ad koncertet. A legendás magyar rock együttes 21 órától lép fel a város főterén. Ercsi Hargita, Szabadka város tanácsának beruházásokkal megbízott tagja.
9: Mindenkit nagy szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre. Jöjjenek velünk, ünnepeljük együtt Szabadkát, zenével, kultúrával és akár sporttal is, és jó társasággal. És közben mutassuk meg mindenkinek, miért érdemes Szabadkára eljönni.
0: A szervezők minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, így a Városnap idén is közös ünneplésre hívja a szabadkaiakat és a városba érkező vendégeket.
1: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallották.
10: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, a nap hátralevő részében borongós időjárásra számíthatunk, az esti órákban eső, záporeső is megjelenhet helyenként. Holnap a csapadékzóna tovább vonul felettünk, napközben főként felhős marad az időjárás, a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul.
11: A vajdasági magyarságot érintő témák:
12: környezetvédelem,
11: kultúra,
12: egészséges életmód,
11: közélet,
12: sport.
11: A 107,1 MHz-en.
13: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retro partival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtős bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészehaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Híres gangsterfilmek dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. A Keresztapa, a Nagymenők és a Sepphelyes arcú című alkotások zenéjét hallhatják. Lesz majd folytatás, de majd csak a következő alkalommal. Addig is Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
5: Muzsikál a mozi.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Keresztapa Mario Puzo azonos című regényéből készült dráma. Az 1972-ben bemutatott világhírű gangsterfilmet Francis Ford Coppola rendezte, és olyan sztárok játszanak benne, mint Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall és James Caan, majd később Robert De Niro. Zenéjét Nino Rota szerezte.

Minden idők legnagyobb gangsterfilmje, a Keresztapa, az amerikai olasz maffia világát mutatja be. Mi mozgatja a Corleone családot? Hogyan működik a gépezet? Milyen érdekek mentén, milyen módszerekkel érik el, amit akarnak? Don Vito Corleone dolgozószobájában emberek sorsa. Élet és halál kérdése dől el. Közben a riválisok sem tétlenkednek.

A keresztapa és két folytatása olyan mélyen beívódtak a tömegkultúrába, hogy aki nem látta, még az is hallott róla, és egészen biztos, hogy szembe jött már vele egy idézet, egy zenei foszlány vagy egy utalás valamelyik másik filmben. Újra definiálta a gangsterfilm fogalmát, és a kritikusok is rajongtak érte.

0: Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect and Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A nagy menők eredeti címén a Goodfellas, Martin Scorsese gangster mozia 1990-ből. A főszerepben Ray Liotta és Robert De Niro látható. Joe Pesci a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

A nagymenőkben a gengszterek világa elcsábítja a fiatalokat, akik a nagymenők árnyékában gyorsan beletanulnak a szakmába. Nem kell hozzá sok idő, és maguk is profikká válnak, és hozzászoknak a vérreláztatott, ám annál fényesebben csillogó gazdagsághoz.

6 Oscar-díjra jelölték 1991-ben a nagymenőket, ebből egyet nyert el. Joe Pesci, mint legjobb férfi mellékszereplő vehette át a díjat. Pesci alakítását több más díjjal is elismerték. Azt a bizonyos 4 betűből álló szitokszót, amely az angolban F-fel kezdődik, összesen 296-szor használták a filmben, és ennek majdnem a felét Joe Pesci mondta ki.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A nagymenők tel is tele van jó zenével. Az 50-es években kezdődő történetben később, ahogy a film tovább halad, már ehhez hasonló dalok hallhatók. Muddy Waters és a The Rolling Stones jön.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

filmzenei műsorunk végén a Sepphelyes arcú című 1983-as akciótriller néhány dala következik. Al Pacino alakítja a címszereplőt, Tony Montanát, aki Kubából emigrált az Egyesült Államokba. Esze ágában sincs tisztességes életet élni. Az első adandó alkalommal elszegődik Miami legnagyobb drogbárójához, majd hatalomra vágyik. Hallgassák meg a Sepphelyes arcú dalait. Ez volt a Muzsikálomozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Tartsanak velünk.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
3: Itt az SMR-ben.

Hazudtak százszor, most hit nélkül élsz. Nem szédít már sok olcsó beszéd.

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már, sok olcsó beszéd.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
4: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
1: A ZZ Top 1969-ben alakult a texasi Houstonban. Következzék a három amigó. Billy Gibbons, Dusty Hill és Frank Beard. Let's Ride, Vámonos Muchachos.

0: Minden kedden Rock Klasszik.
1: Az 1979-ben Budapesten alapított Kártágó egyedülálló színfolt. A Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Guido Falvi Attila, Kis Zoltán és Kocsándi Miklós alkotta felállás a mai napig teljesen változatlan. A zenekar védjegyévé vált dübörgő elefánt logó Hannibal kártágói hadvezér híres harci elefántjaira utalva született meg.

Slamovics István, Slamó, gitáros dalszerző, 1977-ben lépett be az Eddába, miután Pataki Attila meghívta az akkor még alakuló miskolci csapatba. 1978-ban állt össze az a végleges, klasszikus felállás, amelyet ma Bakancsos Eddaként ismer a nagyközönség.

Kansas az amerikai progresszív rock egyik legfontosabb képviselője, amely 1973-ban alakult, hol máshol, mint Kansasben. 1974 és 1980 között 8 stúdióalbumot adtak ki, amelyek közül több multiplatina minősítést ért el.

A Steppenwolf egy korszakalkotó kanadai-amerikai rock együttes. Nekik tulajdonítják a heavy metal kifejezés elterjesztését. A Born to be Wild bekerült az 1969-es kultikus, szelíd motorosok filmzenéjébe, és a rock történelem egyik legnagyobb himnusza lett.

0: rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ez már a Rainbow, a Richie Blackmore és Ronnie James Dio által 1975-ben alapított hard rock, heavy metal legenda.

0: 20 és 21 óra között. Klasszik.
1: A Mini a magyar progresszív rock és jazz rock meghatározó csapata. 1968-ban alapította Török Ádám, és az ő fugolajátéka tette őket egyedivé.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: Most zenéjen a Jimmy Page gitáros által 1968-ban Angliában alapított Led Zeppelin.

0: Rock klasszik. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Pofa be!
2: A Pokolgépben az egyetlen tag, aki a kezdetektől, 1982-től a mai napig megszakítás nélkül az együttes tagja, az alapító gitáros Kukovec Gábor. Kalapács József eredetileg nem énekesnek, hanem technikusnak jelentkezett a zenekarba. Egy próba során azonban, amikor a mikrofon tesztelte, Kukovec Gábor meghallotta a hangját, és azonnal rávette, hogy ő legyen az énekes.

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
3: Rock klasszik.
0: Igen! Ki tudja, miről szól a rock? Na, figyú!
4: Figyelem! Robbanás veszély! Mert ez a dinamit, az 1979-ben alakult magyar hard rock banda, melyet Vikidá Gyula jellegzetes hangjáról lehet felismerni.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Már Zúz is a Mötley Crüe, a glam metal fenegyerek bandája, amit 1981-ben Nikki Sixx basszusgitáros és Tommy Lee dobos alapított Los Angelesben.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ez a Rudolf Schenker gitáros által 1965-ben Hannoverben alapított Scorpions. A német hard rock, heavy metal zenekar arca és frontembere 1969 óta Klaus Meine, énekes.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: száz hétek. Száz hét egész egy.
1: SMR.
2: Én ezt hallgatnám.

0: Vannak, akik csak játszanak a gitáron.
1: És vannak, akik lelket adnak neki. Akik lelket
0: adnak neki. A húrok most önnek sírnak.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Ladir,
1: Dobre.
2: A 6 húros mágia folytatódik.
3: Gitárlegendák a 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.